0: mount of potatoes.
1: És jó lenne különböző zöldségeket enni és kevesebb krumplit.
0: So now the people that mostly they are concentrating on the potatoes.
1: Manapság az emberek a krumplira fókuszálnak.
0: Easy to buy.
1: Könnyű megvenni.
0: Easy to boil.
1: Könnyű megfőzni.
0: Peel it and put salt on it.
1: Csak meghámozod, megsózod.
0: And the butter on it, that's all.
1: Kis vaj rá és kész.
0: Or polenta. The corn.
1: Ja, vagy kukorica, kása.
0: I think potatoes is not in that way healthy.
1: Azt hiszem, hogy ilyen mértékben nem egészséges a burgonya.
0: Once a week, once in two weeks potatoes is okay.
1: Hetente, két hetente egyszer az jó.
0: In that conference talk,
1: konferencia beszédben,
0: one was telling also the potatoes can be the cause of the cancers.
1: Valaki azt is mondta, hogy a burgonya az a rák oka lehet.
0: And because too much all these chemicals.
1: A túl sok vegyi anyag, növényvédőszer.
0: The urias. The powder inside.
1: Ez a por, ami benne van.
0: When they spray on over on the leaves or on the plant.
1: Mikor a leveleket permetezik vagy a növény?
0: It remains for a while and then with the rain and.
1: Egy ideig rajta marad, aztán az eső lemossa.
0: But when it rains and gives the water and so on, it's intensively it's collecting there.
1: És az ott összegyűlik.
0: The organic. Now you are going on, yes?
1: Most mehet.
0: And so, good organic food we can have there on that ground where there is no underground water flows from the neighbor farms.
1: Ott lehet jó bio ételt termeszteni, ahol a talajvíz nem folyik be a szomszéd telekről.
0: It's good is that you have somewhere a land near the hill.
1: Olyan az jó, ha dombtetőn van.
0: And the forest.
1: És erdő.
0: So there is water coming from forest is coming real pure clean rain water there.
1: Hogyha az erdőből jön a talajvíz, az tényleg tiszta víz.
0: Otherwise, from the farm which is little higher than your field, then this all pesticide water goes in the our field, so there is no organic.
1: Egyébként, ha magasabban levő területen növényvédőszert használnak, az átfolyik a te területedre, és akkor az már nem lesz bio.
0: They say that if you use the pesticide, the urea we call,
1: hogyha növényvédőszert használunk,
0: then if once you give it, then it takes 10 to 15 years to purify again that earth.
1: 10-15 évbe telik, míg megtisztul a talaj.
0: So there is a question also why the vegetarian also gets so many cancers now.
1: Az is kérdés, hogy a vegetáriusok miért kapnak rákot.
0: When one is hungry.
1: Ha valaki éhes.
0: We say doesn't matter, I eat today.
1: Akkor eszek.
0: Another thing is that unfortunately in this time of this time that I think 98% or 96% people are consuming meat now.
1: Az emberek 98-96%-a húst teszik.
0: There are two things.
1: Két dolog.
0: one what we call the sin.
1: Az egyik, amit bűnnek nevezünk.
0: So what is the sin?
1: Mi a bűn?
0: Sin is that which creatures, beautiful creatures are there.
1: Szép, gyönyörű élőlények.
0: Even your dog.
1: Például a kutyád.
0: So all these dogs, cows, rabbits, etc.
1: Kutyák, tehenek, nyulak, minden.
0: And many people they are torturing in which way is not good.
1: És ahogy kínozzák ezeket, az nem jó.
0: If you kill once, okay. We will little bit, is not, oh, not okay, but at least that this animal doesn't suffer so much.
1: Ha egyszerre megölöd, legalább nem szenved annyit. Az sincs rendben, de legalább nem szenved annyit.
0: But torturing them, what they call halál.
1: Úgy, amit a halálnak hívnak az arabok.
0: It's a pain. It's a pain.
1: And szenvedés.
0: The pain is the sin.
1: Az bűn, a szenvedés.
0: So better not to, how to call the breed your animals.
1: Jobb, ha nem tenyésztünk állatot.
0: So if we don't have a breed of our any animals, then we are not selling.
1: Ha nem tenyésztünk állatot, nem is adjuk el.
0: So one who is breeding them animals,
1: aki tenyészt állatot,
0: and then who is selling them,
1: aki eladja őket,
0: and who is killing them,
1: aki megöli,
0: all they are getting together this karma.
1: Mindezeknek eljut ez a karma.
0: And more mostly get this sin who will eat them.
1: De leginkább az a bűnös, aki megeszi.
0: If no one will eat,
1: ha senki nem enne,
0: why should they kill?
1: Minek ölnék meg?
0: So, in that way, in this generation, it's very difficult to be born again.
1: Nagyon nehéz dolog újjászületni ebbe a generációba.
0: This is a question. Better to stay in the sukshma loka.
1: Jobb a sukshma lokában maradni.
0: And we will create a good sukshma loka, there is no pollution.
1: És jó sukshma lokát hozunk létre, ott nincs szennyezés.
0: So people are thinking go on the moon.
1: Az emberek gondolkodnak, menjünk a holdra.
0: But we will not go to the moon.
1: De nem megyünk a holdra.
0: We will go to that lokas where all there is no any border.
1: Arra a lókára menjünk, ahol nincs határ.
0: And very happy. This only soul is there.
1: Csak a lélek van ott.
0: Yeah.
1: Boldogan.
0: That's why it is someone said.
1: Valaki azt mondta.
0: There is one song which is a.
1: Van egy dal.
0: Well, song from by Mirabai, you know.
1: Mirabai.
0: Do you know the Holy Mother Mira?
1: Tudjátok, a Szent Mira.
0: I don't know exactly her bhajan very much.
1: Tudom pontosan ezt a bhajan.
0: But she said in her bhajan to the Krishna, out of the God.
1: Így fordul Krishnához a bhajanban.
0: Why you gave me the birth?
1: Minek adtál nekem születést?
0: And then it's a very painful bhajan, but she's singing.
1: Nagyon fájdalmas bhajan ez.
0: So if I would not be here, I will not suffer.
1: Ha nem lennék itt, nem szenvednék.
0: I will not hear, my mother will not suffer.
1: Az anyám sem szenvedett volna, ha nem lennék.
0: Etc. So, in the creation,
1: teremtésben,
0: it is said, unfortunately, jeev jeev bakshate. The life eats life. So there are some creatures, they only eat the animals. And they don't eat the dead body or dead meat.
1: Csak állatokat esznek, és halottat nem.
0: They will eat them, the life animal.
1: Csak élő.
0: like the cats, the tigers.
1: Mint a tigris.
0: And some, if you give, after dead body may meat is 2-3 days lying, will not eat.
1: Ha 2-3 éves dögöt adsz neki, nem eszi meg.
0: A house pet,
1: a házi macska,
0: animals, tigers, lions, etc.
1: Tigris, oroszlán.
0: They have no chance to go anywhere.
1: Nincs módjuk bárhova menni.
0: So they are feeding with the meat.
1: Húst esznek.
0: Which is maybe few days old.
1: Lehet, hogy néhány napos már.
0: So that is a situation of condition of those cats, which is as a pet, tiger and lions and this and that.
1: Ez a házi állatként tartott macskák, tigrisek, oroszlánok állapot.
0: They are exactly like we now humans.
1: Pont úgy vannak, mint mi emberek.
0: We are eating. Now in the factories, the companies, where they are making different kind of food.
1: A gyárban, ahol az ételt előállítják.
0: There is something from the killed animals.
1: Ott van valami a megölt állatból.
0: In different forms.
1: Különböző formákban.
0: So that also, we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: So when we don't know,
1: ha nem tudjuk,
0: then I think, only I think, please.
1: Azt gondolom, csak gondolom.
0: May you can give me some other choice.
1: Lehet, hogy más választás van.
0: So that you buy one nice bread.
1: Veszel egy jól kinéző kenyeret.
0: Little white bread or something.
1: És fehér kenyér.
0: And there is eggs inside.
1: És tojás van benne.
0: You buy these spaghettis.
1: A bagettet megveszed.
0: There is also animals, killed animals, fat and so on.
1: Abban is megölt állat zsiradéka lehet.
0: And we don't know.
1: És nem tudom.
0: So when we innocently we eat something.
1: Ártatlanul valamit eszünk.
0: And then God will say, you also ate.
1: És Isten meg azt mondja, te is ettél.
0: And I will say, no.
1: Én azt mondom, nem.
0: God, you can blame me, but I didn't eat.
1: Hiába hibáztatsz, nem ettem.
0: And said, you ate in hidden other food.
1: Rejtett formában etted a másféle ételt.
0: Then God is your mistake, not my mistake.
1: Akkor Isten ez a te hibád, nem az egyik.
0: Then God, you should clean my all my sin.
1: Akkor Isten, tisztíts ki ezt a bűnömet.
0: So I don't know. You give the, but after my lecture you can tell.
1: Lehet, megmondhatjátok majd az előadás után.
0: What to do?
1: Hogy mit tegyünk?
0: So in that maybe, I'm asking only maybe, not sure, but
1: kérdezem,
0: maybe.
1: Kérdezem, lehetséges.
0: That will not be as a sin for us.
1: Hogy ez lehet, hogy nem bűn számít.
0: Because we did not know.
1: Mert nem tudtuk. Nem voltunk tudatában.
0: So this is a many in this Kali Yuga.
1: Ebben a Kali Yugában sok minden.
0: And then secondly that we don't have a power.
1: Másodszor nincs hatalmunk, erőnk.
0: In some countries is a law that children must eat meat.
1: Vannak országok, ahol az a törvény, hogy a gyerekeknek kell enni húst.
0: And why these innocent children?
1: Ezek az ártatlan
0: gyerekek. That you are feeding them with the meat from, by law.
1: És a törvény írja elő, hogy hússal kell etetni.
0: So thanks to God that is still in India there is no law that children must eat.
1: Szerencsére Indiában még nincs ilyen törvény.
0: So better not to give a child.
1: Jobb nem.
0: That you are getting your beautiful child and you are forcing them to eat meat.
1: Akkor jobb nem szülni gyereket, mert akkor hússal kell etetni.
0: So that once it was that like this, the many that they said, why the white skin people doesn't growing the pollution of population.
1: Hogy miért nem növekszik a fehér ember létszáma?
0: Many, many, they don't want, they said, okay, we are now, but we will not have any children.
1: Sokan azt mondják, hogy jól vagyunk.
0: There was in one, written in the one magazine.
1: Jól vagyunk. Le volt írva egy újságban.
0: But we should get that kind of law somewhere where we can eat as we like.
1: Olyan törvénynek kellene lenni, hogy azt együnk, amit akarunk.
0: So I don't know in America if it's a law.
1: Nem tudom Amerikában, hogy van a törvény.
0: In America is all kind of law and there is no law.
1: Amerikában mindenféle törvény van és semmilyen törvény.
0: So in this way, I don't know, but in Europe there are some countries.
1: Európában vannak ilyen országok.
0: So we are talking about potatoes.
1: Most a burgonyáról beszéltünk.
0: As well as peanuts.
1: És a mogyoró.
0: So you take the oil, peanut oil.
1: Mogyoró olaj.
0: So I think in this situation now,
1: ebben a mostani helyzetben,
0: little bit can we are saved that we can take olive oil, that's very good.
1: És egy kicsit menthetjük a helyzetet, ha olívaolajat használunk.
0: It's not that much polluted.
1: Az nem annyira szennyezett.
0: And I don't know when they are taking oil out and they are all, how do you call them, refining.
1: Nem tudom, hogy hogyan szedik ki az olajat és finomítják.
0: When the oil is refined,
1: mikor finomítják,
0: then the essence of that oil is gone.
1: Akkor
0: it's only fat.
1: Az esszenciája már elveszik, marad a zsíradék.
0: So there are so many kind of the oil.
1: Olyan sokféle olaj van.
0: There's one oil, what is called, they call them, they are mostly for the feeding the buffaloes.
1: Van olyan, amit...
0: Yeah, and that is called oil, mostly you get in England.
1: Amit Angliában lehet kapni, és a bivajok etetésére használják.
0: And that is the seeds of the cotton.
1: És ezek a gyapott magjai.
0: Cotton. And what is called the cotton oil? No. No.
1: Hogy hívják a gyapott olajat? Ez
0: no. Okay, doesn't matter.
1: Nem számít.
0: Holy Guruji was with me in England.
1: Holy Guruji-val voltam Angliában.
0: And we were about 2 or 3 weeks.
1: 2-3 hétig.
0: But Indians, Gujaratis, they are very vegetarian, everything.
1: A gujaratiak, az indiaiak ott nagyon vegetáriusok.
0: And Guruji had a heart burning. When you eat, you vomit.
1: Guruji pedig kihányta az ételt.
0: Burning, you know, in the
1: egy égető érzés volt.
0: Throat burning or the heart burning. Also. And me also.
1: És én is.
0: And Guruji said, what happens?
1: Guruji azt mondja, mi történt?
0: Why I have this?
1: Miért van?
0: I said, I have also.
1: Azt mondtam, nekem is van.
0: Eating was very good.
1: Jó volt az étel.
0: Very clean.
1: Nagyon tiszta.
0: And everything.
1: Minden.
0: But Guruji always said to me, find out.
1: Guruji azt mondta nekem, találd meg az okát.
0: So then I said, okay, I will search.
1: Azt mondtam, hogy kikutatom.
0: And then I asked them what kind of oil you are using. It is very pure, very good in this.
1: Megkérdeztem, miféle olajat használtak, azt mondták, nagyon tiszta és jó.
0: And then it is said this cotton seeds oil.
1: Ennek a gyapott magnak az olaj.
0: And it is so heavy.
1: Annyira nehéz.
0: And Holy Guruji was already vomiting.
1: Hogy Holy Guruji már hány tőle.
0: This kind of oil we don't eat.
1: Nem tudunk ilyen
0: olajat. It's only for the buffaloes or the cows.
1: Ez csak a teheneknek, bivajoknak való.
0: It is a name, I don't know, I forgot the name. This oil we call different. Cotton oil. Nobody says the different. Vanilla. Vanilla oil. Okay? So also the oils are also for us is many oils not good.
1: Számunkra sokféle olaj nem jó.
0: That kind of fat, that kind of given to us or refined it, that is also very bad for our body, also the cause of the cancers.
1: És a finomítástól is nagyon rosszá válik a testünk számára.
0: So better we should buy the good organic olive oil from our beautiful country, Croatia, Slovenia, Yugoslavia, Romania, Bulgaria, everywhere these countries have very nice oil.
1: És ezekben az
0: Greece have very good, Spain have very good,
1: Spanyolországban, Horvátországban,
0: Italian have also.
1: Olaszországban nagyon jó bio oliva olajba.
0: But what they call the cold pressed oil.
1: De olyat, amit hidegen sajtol.
0: Or sesam?
1: Vagy a szezám.
0: Also good, sesame oil.
1: Szezám olaj.
0: Mustard oil is too heavy.
1: A mustárolaj az túl nehéz.
0: Mustard oil is so heavy like vanilla oil.
1: Az ugyanolyan, mint az a gyapott olaj. Olyan nehéz.
0: Now, we are vegetarian.
1: Mi vegetáriusok.
0: We eat light and good food.
1: Könnyű, jó.
0: But we mistake make that kind of oil.
1: De hiba, hogyha ilyen olajat rakunk bele.
0: Now the soybean oil.
1: A szója olaj.
0: Soybean oil was one time ago it was a good.
1: A szója babolaj régen jó volt.
0: But soybean is also manipulated.
1: De azt is manipulálják.
0: And hybridized.
1: Hibridizálják.
0: And also lot of pesticides.
1: És sok növényvédőszert használnak.
0: So in that way it's better to have from some our butter, our cow's butter.
1: És akkor már jobb a tehén tejből készült vaj.
0: This way is also now the corns, what we are using, any kind of corns.
1: És a gabona, amit használunk.
0: And the what we call the wheat.
1: A búza.
0: And wheat was also coming from the Mexican side somewhere.
1: Ez is a mexikói részről jött.
0: But they were very, this wheat was very thin and little.
1: Az a búza vékony és kicsi volt.
0: But that is slowly they changed.
1: Lassacskán megváltoztatták.
0: So the wheat was very good and dark red.
1: Nagyon jó volt és piros, sötét piros.
0: Good, very good.
1: Nagyon jó.
0: And now they made it very thin skin white wheat.
1: És most nagyon a héja vékony és fehér.
0: It's a mostly white flour.
1: Fehér.
0: And that you have the bread and this and everything very fine white.
1: És ettől olyan finom fehér a kenyér.
0: Yesterday we had very nice something like a big chapati or puri or something. No, you ate.
1: Tegnap olyan valami olyan étel volt, mint egy nagy puri vagy chapati.
0: Langos.
1: A lángos.
0: Langos, sir. It was good because oil inside, fried.
1: Jó volt, mert sült volt olajban.
0: And the tongue like it.
1: Szereti a nyelv.
0: But liver is screaming, crying.
1: Ám a máj sír.
0: He said, again.
1: Megint.
0: I'm purifying, cleaning, but again this.
1: Én folyamatosan tisztítok, és most megint.
0: So that was a white flour, complete white flour.
1: Teljesen fehér lisztből készült.
0: So we can take some rice, we can take the grain, what we call dalia, this thing are very healthy.
1: Használhatunk rizst, daliát, azok egészségesek.
0: Less fry things.
1: Kevesebb sült olajban.
0: Home and here also.
1: Otthon is, meg itt is.
0: So, now, another thing that is still the letter is not
1: Folytatódik a levél.
0: So, Mr. Beloved Master.
1: Kedves mester, Mr. Master.
0: The variety of the different vegetables and less amount of the potatoes.
1: Több különböző zöldség és kevesebb burgonya.
0: God.
1: Istenem.
0: No potatoes. There are so many people, they are only eating the potatoes.
1: Sok ember csak krumplit eszik.
0: I have one disciple.
1: Van egy tanítványom.
0: And her mother is mostly she likes only potatoes, nothing else.
1: A mamája csak a krumplit szeret és semmi más.
0: Her husband eats only meat.
1: A férje meg csak húst esz.
0: And she eats meat with, but mostly potatoes.
1: És ő eszik kis húst, de főleg krumplit.
0: And I don't want to tell further.
1: Nem tudom, mi többet mondhatnék.
0: You can make video from us, but we have beautiful hall.
1: Onnan föntől lehetne videózni, hogy milyen jó termünk van.
0: There's a training, aeroplane training school.
1: Itt egy repülőiskola van.
0: And potatoes, wheat containing food. So always getting wheat and potatoes and wheat and potatoes.
1: Mindig csak búza és krumpli, búza krumpli.
0: P.S. Today's wheat contains 40 times more gluten than the old.
1: Manapság 40-szer annyi glutén tartalmaz a búza, mint régen.
0: So I be all again on the wheat, you know. So what to eat?
1: De akkor mit tegyünk?
0: There is one very beautiful training.
1: Van egy nagyon jó képzés.
0: And people are doing.
1: Csinálják az emberek.
0: That was only yogis doing, some yogis.
1: Valamilyen jogit csinálták korábban.
0: In Himalaya.
1: A Himalájában.
0: Because there is nothing to eat.
1: Mert ott semmit nincs mit enni.
0: So that, yeah, when we go to the Alakpuriji, you know, there may be some little grass, nothing.
1: Mikor Alakpurijihoz megyünk, ott talán van egy kis fűmás sem.
0: So they made a training.
1: Csináltak egy tréninget.
0: The sunlight.
1: A napfény.
0: That is the best.
1: Az a legjobb.
0: So we can invite this person who is giving training.
1: Meghívhatjuk ezt az embert, aki ilyen.
0: Then no more drinking and no more eating.
1: Hogy ne igyunk és ne együnk több.
0: There are in Europe doing people very good.
1: Európában is vannak, akik ezt nagyon jól csinálják.
0: I had one disciple.
1: Van egy tanítványom.
0: Unfortunately, she died.
1: Sajnos elhunyt.
0: But not because of this.
1: De nem emiatt.
0: So she made a training and that she don't, really she couldn't, did not eat anything.
1: Ez a hölgy ezt csinálta, és tényleg nem tudott.
0: And she was very healthy, very happy, very strong.
1: Nagyon egészséges, boldog, erős volt.
0: And this is that energy, the sun.
1: A napenergiától.
0: The solar energy.
1: Napenergia.
0: There's solar panels.
1: Vannak a napelemek.
0: Solar energy.
1: Napenergia.
0: And solar plexus.
1: És a szoláris plexus.
0: So it is getting in energy through everything this.
1: Keresztül megy az energia mindezen be a solar plexusba.
0: But she, after few months or one year,
1: néhány hónap, egy év múlva,
0: she said,

0: again begin to come some kind of flavor in the mouth.
1: Nyalot di kasai.
0: So she gave up.
1: Oh boy.
0: And begin to eat.
1: Elkezdett megint.
0: After 10, 15 years she died.
1: 10-15 év múlva meghalt.
0: So either we can get a training, economy.
1: A gazdaságos dolog, ha ilyen
0: that's a, well, we don't need any money.
1: Nincs szükség pénzre.
0: We don't have a kitchen.
1: Nem kell konyha.
0: We don't have microphone. A micro bike.
1: Nem kell mikrohullámú sütő.
0: Nothing.
1: Sem.
0: No shopping.
1: Nem kell vásárolni.
0: Time for meditation.
1: Idő van a meditációra.
0: And guest comes, said we are ahari nahi, we are vihari. We are only with energy.
1: Azt mondjuk, ha jön a vendég, nekünk csak energiánk.
0: Yes, you will your friend guest comes.
1: Jön a barát, a vendégül.
0: Twice.
1: Kétszer jön el.
0: The first and last.
1: Először és utoljára.
0: So please, now you see this nowadays the wheat what we are eating.
1: Manapság az a búza, amit eszünk.
0: It has gluten lot.
1: Sok benne a glutén.
0: And before 20, 30 years, 40 years.
1: 20-30-40 éve.
0: There was not so much problems or people are blaming because of the gluten. There was not this kind of gluten.
1: Nem volt ez a glutén érzékenység probléma.
0: It means they've tried to force us towards meat.
1: Ez azt jelenti, hogy próbáltak minket húsevésre.
0: And they don't tell what is the harm, most harmful things in the meat.
1: És nem mondják meg, mi a legveszélyesebb a
0: húsban. And eggs and like this and like this.
1: Tojásban, ilyesmikben.
0: Many people can't understand why not to eat meat.
1: Sokan nem értik, miért ne ennénk húst.
0: Now I was in Boston, in America.
1: Most Bostonban voltam az Egyesült
0: Államokban. Last week I was there.
1: Múlt héten.
0: Exactly today there.
1: Pontosan.
0: One was pushing me that come please and eat.
1: Ott kényszerítettek, hogy egyek.
0: Not a meat, but food they brought. It's a pure vegetarian.
1: Nem húst, valami tiszta vegetárius.
0: Only salad.
1: Csak salátát.
0: And bread.
1: Meg kenyer.
0: But I said I'm going to one Indian restaurant to eat there.
1: De azt mondtam, megyek egy indiai étterembe és ott teszem.
0: And this organizer, please Swamiji, come, he was pushing me.
1: A szervező meg
0: my hand.
1: Nyomott, a kezembe nyomta, hogy edd meg.
0: I said, okay, I will sit down.
1: Mondtam, okay,
0: leül. But he held me so fast.
1: De olyan erősen fogott.
0: So I have this sign here.
1: Hogy nyomot hagyott itt a karomon.
0: You see? He was holding like this.
1: Így szorítottam.
0: It's not painful, nothing, but...
1: Nem fáj.
0: It's but the blood thinner.
1: Vér-alát.
0: So it's a memory, beautiful.
1: Szép emlék.
0: I was sitting like this in my t-shirt and telephoning.
1: Így
0: and
1: ültem.
0: Thapur says, what happened, Swamiji, there?
1: Pólóban telefonált Swamiji, kérdezték, mi történt ott?
0: I see some little child bite me.
1: Azt mondta, megharapott egy kisgyerek.
0: Anyhow, so put some double medicine and I said, no, it's okay. No pain at all.
1: Tegyünk el rá gyógyszert? Nem.
0: Anyhow, well, I sat there, I didn't eat.
1: Ott ült Swamiji, nem
0: evett. I took the fruit.
1: Csak gyümölcsöt.
0: And I had 30 or 25 or my disciples with me from Europe and America.
1: Ott volt 25 tanítvány Európából, Amerikából.
0: And one from disciple who was from which one?
1: Melyik tanítvány? Kiről van szó?
0: And in the salad there was a chicken.
1: A salátában meg csirke volt.
0: Oh God.
1: Istenem.
0: She just threw there. Another one said there was a black hair.
1: A másik meg fekete hajszálakkal.
0: That can happen, doesn't matter.
1: Az megtörténhet, nem baj.
0: I want to tell, maybe it's her, your hair.
1: Lehet, hogy a te hajad.
0: But she had a colored brown hair.
1: De neki barna haja volt.
0: That's my very dear disciple.
1: Nagyon kedves tanítvány.
0: Many, many years disciple.
1: Sok éve.
0: And she's the best friend of the Ramanand from America, who is now here.
1: Legjobb barátja a Ramanand.

0: Nam Amerikából, aki most itt van.
1: And our Divya Jyoti here.
0: Divya Jyoti itt van.
1: From America.
0: Amerikából.
1: Her good friend.
0: Jó barátja.
1: Is a Gita Puri.
0: Gita Puri.
1: Okay, so you can ask Gita Puri. I'm not telling joke, okay?
0: Megkérdezheted Gita Purit, nem vicc.
1: So I told the organizers and they were so sorry, so sorry.
0: Mondtam a szervezőknek, nagyon sajnálták.
1: So they said they brought the salad and they told it from shop, they should be very careful, but they mixed and they took it.
0: Azt mondták, hogy megmondták a boltban, hogy milyen legyen a saláta, de mégis belekeverték.
1: The Boston is a city of the how do you call the city of the learning knowledge, what do you say? Studies.
0: Boston egy egyetemi város.
1: And it has in Boston, only in the Boston is 300 universities.
0: 300 egyetem van ott, csak Bostonban.
1: And like 1,000 colleges.
0: Több ezer főiskola.
1: Many, many hospitals.
0: Sok-sok kórház.
1: Many, many research institutions.
0: Rengeteg kutatóintézet.
1: If you want that, they will buy you to make a research from your whole bones and everything.
0: Ha akarod, megvásárolnak téged, és kutatást végeznek a testeden a csontjaid.
1: So if you have enough from your life, you go there.
0: Ha eleged van az életből, oda mehetsz.
1: And Boston is something like Budapest.
0: Boston olyan, mint Budapest, hasonló.
1: But of course, you can't compare Budapest with Boston.
0: De persze nem lehet összehasonlítani.
1: Budapest is 1,000 times beautiful.
0: Budapest ezerszer szebb.
1: Anyhow.
0: Akárhogy is.
1: Then there was a problem of eating.
0: Volt gond az evéssel.
1: So we did our... Luckily we had one there vegans.
0: Szerencsére vannak vegánok.
1: So, again with the eating.
0: Megint az étkezés.
1: Now what to do?
0: Mit tegyünk?
1: So, in Europe is still we have many good things.
0: Európában még van sok jó minden.
1: For example, Hungarian.
0: Például a magyar.
1: Slovakia.
0: Szlovák.
1: Croatia.
0: Horvát.
1: And these countries, in the summer they are growing lot of good vegetables.
0: Nyáron sok jó zöldséget termesztenek.
1: But we have to do something that what how to we survive good.
0: De csinálnunk kell valamit, hogy bírjunk túlélni.
1: So here also would be good.
0: Itt is jó volna.
1: To make little difference and not every day potatoes.
0: Ha kis változtatás lenne és nem minden nap krumpli.
1: But what we have to ask someone. The person who put the question
0: meg kell kérdezni,
1: can tell us what to cook.
0: Feltette a kérdést, hogy mit főzzünk akkor.
1: Well, in the Boston,
0: Bostonban,
1: we had this conference in the Harvard University.
0: Volt ez a konferencia a Harvardi Egyetemen.
1: And this person took me, come please, let me make a photo that we will see that Swamiji was in Harvard University. I said, it doesn't matter.
0: Az ember elvitt engem, hogy csináljon fényképet háttérben a Harvardi Egyetemen.
1: For me, the Harvard University and the nest of the bird is the same.
0: De én azt mondtam, hogy a Harvardi Egyetem meg a madárfészek nekem ugyanaz.
1: Yeah. And this our now, it is one of the most beautiful than that university.
0: És ez most itt a legszebb egyetem.
1: But some people are meant as good things.
0: De valaki ezt jót akarta.
1: I said, I don't want to be studying now, beginning to study there, even the free.
0: Én nem akarok ott tanulni, akkor se, ha ingyen van.
1: But they are making lot of research, it's very good, there's nothing to say, but all this meat and meat and meat and meat and meat.
0: Sok jó kutatást is folytatnak, de ez a rengeteg hús.
1: There were many professors and doctors and deans of, and these men, they are also Indians.
0: Sok professzor, orvos, dékán volt, indiaiak is ott.
1: Many, many are research and scientists are Indians there also.
0: Sok kutató, tudós, indiai ott.
1: But their brain is also gone.
0: De ők is elvesztették az eszüket.
1: Meat, meat, meat, meat.
0: Hús, hús, hús.
1: Some of them, they were still vegetarian and they are making puja and everything. They were sitting beside me and this.
0: Néhányan még vegetáriánusok és pujját végeznek, mellettem ültek.
1: There was a very, very good cancer diagnosis and cancer specialist of a doctor from India.
0: Volt Indiából egy rák specialista orvos, diagnoszta.
1: He have hardly time, everywhere they are calling him this, this, that.
0: Semmi ideje nincs, mert mindig mindenhova hívják.
1: And now he is so fed up.
0: Elege van.
1: Now he settled in the Atlanta.
0: Atlantában telepedett le.
1: So there are many doing, but I don't know what happened to the human brain.
0: Nem tudom, mi történt az emberek agyával.
1: For the heart, we should see the heart.
0: A szívet kell nézni.
1: First heart and then the brain.
0: Először a szívet, aztán az agyat.
1: And the first brain and then the heart.
0: Először az agyat, aztán a szívet.
1: So when you eat,
0: ha eszel,
1: food comes on your plate,
0: megjön az étel a
1: tányérra. That one chicken baby is killed.
0: Megöltek egy kis csirkét.
1: Or a cow baby is killed.
0: Vagy egy kis borjút.
1: That chicken, when comes on your plate,
0: mikor a tányérodra jut az a csirke,
1: then your brain should tell you.
0: Mondja azt az agyad, azt kell mondja.
1: Then your heart will say no.
0: Hogy a szívem azt mondja ne.
1: So, it is how they are torturing. This is a question.
0: Hogyan kínozzák őket, ez a kérdés.
1: So now our vegetables.
0: A zöldségeink.
1: In Europe we have many good vegetables.
0: Európában nagyon sok a jó zöldség.
1: And we have good in Europe is a good energy and good air.
0: Jó energia,
1: good oxygen.
0: Jó levegő.
1: Really, this our Middle Europe or this Europe is a place to live.
0: Európának ez a része, Közép-Európa, ez egy olyan hely, ahol élhető.
1: We have many, all doctors and professors, they are very towards the nature, all.
0: Sok orvos, professzor a természet felé fordul.
1: But this big, big markets have destroyed us.
0: De a nagy piac az tönkretett minket.
1: And the highways have disconnected the people.
0: A autópályák szétválasztják az embereket.
1: Otherwise we go from Vape to the Budapest, little villages, and there are something to buy, and some this and that, and you have some friends and so on.
0: Mert ha nem lenne az autópálya, kis utakon, falukon keresztül mennénk, ezt azt vennénk, találkoznánk az emberekkel.
1: And with the highway, we don't know anybody.
0: Az autópályán senkit nem látunk.
1: Only petrol pump.
0: Csak a benzinkutat.
1: And what you can get there?
0: Mit kapsz ott?
1: Good Coca-Cola.
0: Jó Coca-Colát.
1: And again potato chips.
0: Meg megint krumplit, chipset.
1: So you in Europe,
0: itt Európában,
1: there are so many fruits,
0: annyi gyümölcs van,
1: and vegetables,
0: zöldség,
1: which we can preserve for some winter.
0: Amit el lehet tenni télire.
1: And your ancestors were doing.
0: Az őseitek ezt csinálták.
1: They're like carrots. All the root fruits are vegetables.
0: Sárga répa, a gyökérzöldségek.
1: And different kinds of pumpkins.
0: Különböző tökfélék.
1: And the seeds.
0: Magok.
1: And so many things was preserved.
0: Ami eltartható.
1: People say me that in Europe was also not that much consuming the meat.
0: Azt mondták nekem, hogy Európában se adtak régen annyi húst.
1: This big meat began more eating after the Second World War.
0: A második világháború után kezdődött ez a húsevés.
1: First World War and Second World War between.
0: Az első és második között.
1: And there they created one name.
0: Van and, egy név.
1: And that's this name they created high society.
0: A magas társadalom, felső társadalom.
1: And what means the high society?
0: Mit jelent az, hogy high society?
1: Oh, they have money.
0: Felső társaság.
1: They only drink alcohol.
0: Pénzük van,
1: iszlam. Meat. And this other potato is nothing.
0: A krumpli semmi.
1: And this is a high society.
0: Ez a felső tízezer.
1: And everybody want to eat meat.
0: Mindenki húst akar.
1: But they cannot because it's very expensive.
0: De nem tudnak, mert drága.
1: And now they made so much meat, so it is cheaper than a vegetable.
0: De most meg már annyit állítanak elő, hogy
1: so this is another reason that people are eating meat.
0: Olcsóbb, mint a zöldség, ezért is esznek az emberek.
1: So try to dry fruits,
0: próbáld
1: dry vegetables.
0: Szárított gyümölcsöket, szárított zöldségeket.
1: We have in India also big problem.
0: Indiában is sok a gond.
1: Don't think that India is still holy.
0: Ne gondold, hogy az még mindig szent.
1: Yes, India is a holy, very holy.
0: Nagyon szent.
1: And the India is a spot on the this earth is a very holy.
0: Ez egy olyan hely a földön, ami szent.
1: But not the people.
0: De nem az emberek.
1: That's it.
0: Ez az.
1: This college is a very beautiful, very good.
0: Ez az iskola nagyon jó.
1: But now who is here living and doing, that is a different.
0: De aki itt él, mit csinál?
1: And now so the Indians, they are talking about a high society.
0: Most az indiaiak is a felső tízezerről
1: beszélnek. Now you people are not using the what is called here this for dying, hanging up, tie, yes?
0: Nem használjátok az akasztást.
1: This is a creation. The cravat is good, but the tie is not good.
0: Nyakkendő jó.
1: So all Indians and their schools and everywhere they have to have a tie.
0: A Indiában mindenhol nyakkendőt hordanak.
1: And our school in Europe, I see here, little children, they are not going with a tie.
0: Itt Európában nem hordanak nyakkendőt a gyerekek az iskolában.
1: So I tell also Indians,
0: mondom az indiaiaknak,
1: someone who have eaten and throw it, that you are eating all.
0: Amit valaki evett és kidobott, azt teszitek meg.
1: It is unbelievable.
0: Hihetetlen.
1: They are so blind.
0: Olyan vakok.
1: It's not that India.
0: Nem az az India.
1: Not that people.
0: Nem azok az emberek.
1: And at home maybe parents don't want them to eat meat and this. So they just go for a walking and they go to the meat restaurant.
0: Hogyha a szülők nem akarják, hogy húst tegyenek, akkor elmegy az étterembe és ott teszik.
1: The one of the biggest meat exporter is India.
0: Az egyik legnagyobb hús exportáló ország India.
1: And I have heard they are breeding the dogs and selling into the China.
0: Azt hallottam, hogy kutyákat tenyésztenek és eladják Kínának.
1: Therefore don't breed the poor dogs, okay?
0: Ezért ne tenyészt kutyát.
1: Because maybe what they are learning in the see in the Facebook, maybe they begin in Hungary.
0: Lehet, hogy látják a Facebookon és Magyarországon is majd kezdik.
1: Yes. Who knows?
0: Ki tudja.
1: This is how the cancer is going.
0: Így terjed a rák.
1: Therefore, please try to make your own dry fruits, vegetables.
0: Csináljatok saját szárított gyümölcsöt, zöldséget.
1: We can make from the good corn, any kind of corn, we can make nice flowers and we can make some different kind of homemade things and we can preserve them, sometime eat this, sometime that.
0: Gabonából, kukoricából jó lisztet lehet csinálni, házi dolgokat azt el lehet tartani.
1: And in that Boston, all doctors say don't eat any sugar. Sugar is one of the cause of the cancer.
0: Bostonban az összes orvos azt mondta, hogy semmi cukrot ne egyél, mert az a rák oka.
1: He's telling, yes, Swami, you can talk as much as you like.
0: És ott megy, láthatjátok a Family Frost autó, azt mondja, Swami, beszélhetsz, amit akarsz.
1: All are listening, but when this will open gate.
0: Az mindenki figyel, de mikor az kinyitja az ajtót.
1: So, it is our weakness.
0: Ez a mi gyengeségünk.
1: Humans have more weakness than any.
0: Az embernek több a
1: gyengesége. And that is our eating habit.
0: Mint bárkinek is, ez az evés.
1: Yeah. Even our house pet are spoiled.
0: A házi állat.
1: Because of the our weakness.
0: És a mi gyengeségünk miatt.
1: So again we are coming, not only potatoes or something, we shall cook different things.
0: Ne csak krumplit főzzünk, mást is.
1: And that's why I said that when we have big seminars,
0: mikor nagy programban,
1: in a small village,
0: kis faluban,
1: in this time of the season,
0: ebben az évszakban,
1: we can request the farmers,
0: megkérhetjük a földműveseket, and
1: because there is so much vegetable they can't eat.
0: Mert annyi zöldség van, hogy nem tudják.
1: So they are feeding the pigs.
0: A disznókkal etetik fel.
1: And eat the pigs. So maybe we get these vegetables.
0: Akkor megkaphatnánk ezeket a zöldségeket.
1: At the same time I can tell you,
0: azt is elmondhatom,
1: that who came to India, you know, to Rajasthan,
0: aki Indiába jön,
1: in Jordan,
0: Jordan.
1: We bought the Jordan land, it is about 600 hectares.
0: Körülbelül 600 hektár jordani terület.
1: 600-700 hectares land.
0: 600-700 hektár.
1: And since the day when we bought the land, there is no any more pesticide.
0: És mióta azt megvettük, semmi növényvédőszer nincs.
1: And our trees.
0: És a fák.
1: Bushes, everything.
0: Bokrok, minden.
1: So there is a different kind of vegetables we are using, drying.
0: Másféle zöldségek vannak ott.
1: And this is only that vegetable which is still not sprayed.
0: Olyan zöldség, amit nem permeteznek.
1: That's also in the forest bush.
0: Az erdőben is, a bokrokon.
1: So last year we had this in a vape, in a strilki, you remember?
0: Múlt évben strilkiben emlékeztek.
1: And people like it.
0: Szeretik,
1: it was good.
0: Az emberek.
1: So this year I brought again for you something.
0: Megint hoztam nektek valamit idén is.
1: I went for only 1 week to India, some work I had to do.
0: Egy hétre mentem csak Indiában, volt ott egy munka.
1: And Mansa Devi said, only take 2 dress and your toothbrush and that's all, why you need to carry your luggage.
0: Mansa Devi azt mondta, vigyél 2 ruhát meg a fogkefét, minek csomag.
1: Because I have in Delhi ashram, I have Vienna ashram, I have Jaipur ashram, everywhere I have what I need.
0: Mert hogy az ashramokban, Delhiben, Bécsben, mindenhol megvan, amire szükségem van.
1: I said, okay.
0: Azt mondtam, rendben.
1: But then I was thinking.
0: Aztán gondolkozni
1: kezdtem. And can you imagine I took 2 empty suitcases?
0: 2 üres bőrön.
1: Inside was the soya capsules, you make it for our homeopathic herbals.
0: Homeopátiás kapszulák voltak.
1: Because they are made from soya and not from animals.
0: Szójából csinálják a kapszulát, és nem állati.
1: And our Pushpa in Jordan, she's taking care of the beautiful garden with the organic everything.
0: Jordanban Pushpának egy szép kertje van.
1: So they are so much.
0: Ilyen nagyok.
1: 1/2 kilo.
0: 1/2 kilo.
1: So much, but 1/2 kilo. So I put all in my 2 suitcases, and when they were visiting, they said, "Swamiji, so little." I said, "Yes, it's good."
0: Betettem a 2 börönbe, azt kérdezték, ilyen
1: kevés. I'm bringing the air from Europe for India.
0: A levegőn keresztül viszem
1: the
0: Európa.
1: Good, Indiába. Clean air for New Delhi from Vienna.
0: Levegőt viszek.
1: So back I brought it 60 kilos or more.
0: Kiló. Hoztam vissza, vagy többet.
1: And Manchadi was looking.
0: Így néztem Manchadi.
1: So I said, anyhow, I brought it this and we are now making mixing, and you can use it, have it.
0: Most használhatjátok.
1: So you create, please, yourself, your few months good food. I don't know how, but you have to.
0: Néhány hónap alatt jó ételt csináljatok, nem tudom.
1: And if you don't know, then I can tell you.
0: Ha nem tudjátok, majd megmondom.
1: You can from the different grains.
0: Különböző magok, gabonák.
1: Yeah. For example, you know the chickpeas, what we call the chana.
0: Yeah, a szójabab, csicseri borsó, csicseri.
1: And that we can make few different kind of variety for a food.
0: Különböző fajtákat bele lehet tenni az ételbe.
1: Only from that.
0: Csak azt.
1: So like different things we can learn, okay?
0: Különböző dolgokat megtanulhatunk.
1: And if you can get the organic corn.
0: Hogyha tudtok hozzájutni bio.
1: Then we can make three different kinds of varieties for food from this corn.
0: Háromfélét gabonát lehet beletenni az ételbe.
1: So we have many, many from our Europe, you know, from here.
0: Innen Európából.
1: And you can have every day different dish.
0: Minden nap más étel.
1: At least you have 10 different dishes.
0: Legalább 10 különböző étel.
1: 10 to 15.
0: 10-15.
1: So, if you eat two kind of variety twice a month.
0: Ha kétfélét eszel, kétszer egy
1: hónapban. Or let's say three times a month.
0: Vagy háromszor.
1: That's not too much.
0: Az nem túl sok.
1: That's healthy.
0: Egészséges.
1: Homemade, yourself.
0: Otthon készült.
1: Buy the vegetables. Dry the vegetables. These clean everything.
0: Szárítsd a zöldségeket.
1: Dry vegetable is better than frozen.
0: A szárított zöldség jobb, mint a fagyasztott.
1: Yes. And also you don't need to consume the electricity.
0: És akkor nem fogyasztasz áramot.
1: For your freezing.
0: A fagyasztóhoz.
1: So we have so many good beans here.
0: Olyan sok jó babféle van.
1: Really. Sometimes I'm wondering that how much variety of the food is here in Europe than in India.
0: És néha csodálkozom, hogy itt többféle étel van, mint Indiában.
1: But we didn't learn, we forgotten.
0: De elfelejtettük.
1: And those our grandmothers died already.
0: És meghalt már nagymama.
1: Otherwise they would have told us.
0: Különben megmondaná.
1: And best herbs you have here.
0: És a legjobb gyógynövények itt.
1: In the forest of the Czech, Slovakia, Austria, everywhere.
0: Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában minden.
1: There are some people who are collecting many different herbs.
0: Vannak, akik gyűjtik a gyógynövényeket.
1: But we forgotten.
0: De elfelejtettük.
1: We have here some people, they are very good and we can ask them to give them give us right and give us a piece of paper that we can collect or someone can collect and we can buy from that.
0: Vannak emberek, akik leírhatják, vagy ők gyűjtik és tőlük vesszük meg.
1: But no. Your tongue is spoiled towards the junk food.
0: De hát a nyelvedet tönkretette a szemét.
1: And that junk food is remaining in the body.
0: És az pedig benne marad a testben.
1: Better not to eat 2 days anything.
0: Jobb, hogyha két napig semmit nem eszel.
1: But don't eat junk foods.
0: De ne egyél junk foodot.
1: That is about it.
0: Erről
1: so thank you for this good question.
0: Köszönöm ezt a jó kérdést.
1: We will tell there is one person called beloved master.
0: Aki az attól, aki azt mondja, hogy kedves mester, szeretett mester.
1: So the wheats have more than 40% gluten.
0: A gabonában 40%-kal több glutén van.
1: And this damages our intestine.
0: És ez tönkreteszi a
1: belünket. And cause the diseases.
0: Betegségeket okoz.
1: Hari Om Tat Sat. I spoiled your appetite.
0: Most elrontottam az étvágyatokat.
1: I hope today potato is not cooked.
0: Remélem, manapság nem krumplit főztek.
1: In 1978.
0: 90.
1: Or 70 or 80, in between these 2 years. Yeah?
0: 78-80 között.
1: There was one person developed one machine.
0: Volt egy ember, aki egy gépet kifejlesztett.
1: And he said that when you cut the potatoes,
0: mikor felvágod a krumplit,
1: or other roots,
0: vagy más gyökeret,
1: they are crying.
0: Az sír.
1: And so, this machine,
0: ez a gép,
1: they brought near the potato, and they had some kind of machine, so with giving the resonance, like a crying.
0: Ami rezonanciát ad, mint a sírás.
1: And coming, knife coming closer,
0: közel megy a krumplihoz a kés,
1: is that the vibration,
0: van egy vibráció,
1: and sound like screaming,
0: mint egy csikoltás.
1: And when it's cutting, it's unbelievable how much this potato is crying, screaming.
0: És mikor felvágják, hihetetlenül sikoltozik az a krumpli.
1: Next day,
0: másnap,
1: in Vienna there's a beautiful Nash market,
0: Bécsben a Nash markton,
1: and no one buys potatoes.
0: Senki nem vett krumplit.
1: It took few months, több or weeks, sorry. Many people didn't want to buy the potatoes.
0: Sokan nem akartak krumplit.
1: The potato company was bankrupt nearly. So they made then more advertising about potato chips and this and that and that.
0: Hirdetni kezdték a chipset.
1: The same machine.
0: Ugyanaz a gép.
1: They coming near the plant.
0: Közel megy egy növényhez.
1: You go with the knife.
0: Mész a késsel.
1: Is making screaming.
0: Sír.
1: So it is said maybe because it's a metal.
0: Lehet a fém miatt.
1: So they made a like a knife from the wood.
0: Csináltak fából kést.
1: And came to near.
0: Oda vitték
1: the same sound.
0: Ugyanaz a hang lett.
1: And then one came with the water can.
0: Aztán jött valaki egy
1: öntözőpannával
0: a növényhez.
1: And plant was so happy.
0: Olyan boldog volt a növény.
1: Because you are bringing the water.
0: Mert vizet hozott.
1: So that machine they did not provide to in any shop anymore.
0: Már a sehol nem lehet kapni azt a gépet.
1: So everything is alive. Our planet is called living planet.
0: A bolygónkat úgy hívjuk élő bolygó.
1: So what to do?
0: Mit tegyünk?
1: So someone who don't want to do all this,
0: aki nem akar,
1: then take the from the Surya Narayan.
0: Aki nem akarja mindezt tenni, akkor a Surya Narayanból.
1: There are many.
0: Sokan vannak.
1: There is one lady, one person.
0: Van egy ember.
1: Nearby our ashram, our Rajasthan.
0: Rajasthanban.
1: Border of the Gujarat and Rajasthan.
0: Gujarat határán.
1: There's a big temple of the Amba, Mother Amba, Devi Shakti.
0: Amba anyának van ott egy nagy temploma.
1: And when the Shakti, she died.
0: Mikor Shakti meghalt.
1: The story is very long. I will not tell you.
0: Hosszú történet, nem mondom el.
1: So Shiva was very, very, very sad.
0: Nagyon szomorú volt Shiva.
1: Because Shakti, that was the first and the Shiva from this creation.
0: Mert Shakti és Shiva volt az első ebben a teremtésben.
1: So when she got the information that Shakti died,
0: megtudta, hogy Shakti meghalt,
1: Shiva was very, very sad.
0: Shiva nagyon elszomorodott.
1: He took Shakti on his shoulder,
0: Satit a vállára vette,
1: and he disappeared in the universe.
0: És eltűnt a térben.
1: Ages and ages.
0: Korszakokra.
1: Now Brahma, Vishnu and all other devas, Indras, all were very sad.
0: Brahma, Vishnu és a többi déva nagyon elszomorodott.
1: Because without Shakti, nothing is there.
0: Mert Shakti nélkül semmi nincs.
1: And Shiva must come back.
0: Shivának vissza kell jöjjön.
1: But he disappeared.
0: De eltűnt.
1: How to bring the Shiva back?
0: Hogy hozzuk vissza Shivát?
1: That attachment of the Shiva was so much.
0: Olyan nagy volt Shiva ragaszkodása.
1: So even the Shiva has attachment, why we not have?
0: Hogyha a Shiva is így ragaszkodik,
1: okay?
0: Akkor miért nem?
1: So be happy, enjoy, you have attachment, okay?
0: Élvezd a ragaszkodást.
1: But love is a love.
0: De a szeretet az szeretet.
1: So Shiva loved the Shakti.
0: Shiva szerette Sati.
1: So over here, on his shoulder,
0: a vállán,
1: in the space,
0: a térben,
1: Brahma came to Vishnu.
0: Brahma elment Vishnuhoz.
1: And other many goddess,
0: s a többi,
1: said Vishnu, Vishnu, please do something and bring the Shiva back.
0: Vishnu, kérlek, tégy valamit és hozz vissza.
1: And they asked what happened, everything.
0: Elmondták, mi történt.
1: Said, well, the Sati suicide.
0: Sati öngyilkos lett.
1: And Shiva took it and disappeared.
0: Shiva elvitte és eltűnt.
1: Vishnu, where is Shiva?
0: Vishnu, hol van
1: so
0: Shiva?
1: So he's in the Brahmaloka somewhere.
0: Valahol a Brahmalokában.
1: Please.
0: Kérlek.
1: Only because the attachment of the Shakti, the Shiva cannot, he will not come down.
0: Csak a ragaszkodás miatt nem jön le Shiva.
1: Then Vishnu, his Sudarshan Chakra.
0: Akkor Vishnu a Sudarshan Chakrájával.
1: And he sends his Sudarshan Chakra.
0: Elküldte.
1: To the Shivas.
0: Shivához.
1: And he said to Chakras, shape the Parvati's body in many pieces.
0: Azt mondta a Chakrának, sok kis darabra
1: feleteljen. Suddenly Shiva will be free.
0: Sati testét felszabadul Shiva.
1: And so the Parvati, the Shakti's body was shaped or cut it this by Sudarshan Chakra 52 pieces.
0: Sati testét a Sudarshan Chakra 52 darabra metélte.
1: And where the mother Shakti's body, where it fall everywhere,
0: és ahova leesett Shakti anya test darabja,
1: that place we call Shakti Pitha.
0: Azt hívjuk úgy, hogy Shakti Pitha.
1: Shakti Pitha means the place.
0: Azt hívjuk hely.
1: Holy place.
0: Szent hely.
1: And so in many, many different places in mountains or somewhere, still people are worshipping.
0: Sok helyen a hegyekben még mindig imádják.
1: So that place between Gujarat, Rajasthan nearby.
0: Gujarat és Rajasthan között az a hely.
1: So there is a place called Amba, the mother Amba.
0: Amba, anya nevű hely.
1: And there her heart fall down.
0: Oda esett a szíve.
1: And on that hill, where mother Amba's Shakti, mother Shakti's heart is there.
0: Ahol Shakti szíve van.
1: There is a divine light.
0: Ott van egy isteni fény.
1: Many, many ages, the light is there. And people are going and worshipping.
0: Hosszú idő óta ott van az a fény, és imádják az emberek.
1: If you want to see, we go and we will show you.
0: Ha akartok, elmegyünk, és megmutatunk.
1: We will show you that place where the Shakti's heart was.
0: Az a hely, ahol a Shakti szíve volt.
1: Of course, we can't see.
0: Nem látjuk.
1: But holy light is there.
0: De ott a szent fény.
1: Worshipping.
0: Imádni.
1: So there is one man.
0: Van egy ember.
1: Was it sadhu or whatever it is?
0: Sadhu, ilyesmi.
1: And he got a darshan.
0: Darshanja volt.
1: He's living somewhere in the cave down in the mountain.
0: Ott egy barlangban él azon a hegyen.
1: And he became as a Shakti.
0: Olyan lett, mint Shakti.
1: Now he's dressing like woman.
0: Úgy öltözik, mint egy nő.
1: He have also the, I know in his nose, what they call something that the ladies are doing.
0: Az órát is úgy, mint a nők.
1: All the ladies doing, boys you don't do, okay? Otherwise they will take you to the Shakti.
0: Mert különben Shaktinak neveznek.
1: So everything, see, all bangle and everything.
0: Karkötő, minden.
1: And she's very thin.
0: Nagyon vékony ember.
1: We don't know how old is.
0: Nem tudjuk hány éves.
1: But really does not eat, drink anything.
0: De valóban semmit nem eszik és iszik.
1: For one month they kept in one room.
0: Egy hónapot egy szobában.
1: There were cameras.
0: Volt kamera.
1: Scientist.
0: Tudósok.
1: Everything, if he's eating or not.
0: Eszik-e valamit, vizsgálták.
1: Or drinking or not.
0: Iszik-e valamit, vizsgálták.
1: Yes, that's right.
0: Az úgy jó.
1: So that, no, she doesn't eat, she doesn't drink.
0: Nem evett, nem ivott.
1: And when there are festivals, she's dancing with them.
0: Mikor ünnep volt, táncolt.
1: And of course, everyone worship her or him as a holy.
0: Imádták őt, mint szentet.
1: And also, she does not have stool.
0: Nem is toilet. Volt széklete.
1: We can go and see.
0: Megnézhetjük.
1: It is something that is called then no more meat and alcohol and nothing Hari Om Tatsat.
0: Akkor semmi hús meg alkohol Hari Om Tatsat.
1: So that in within her is the heart of the Shakti.
0: Ő benne Shakti szíve van.
1: So there are people like this still. Vannak. There are.
0: Vannak ilyen emberek.
1: The Mother Earth will not lose the seed.
0: A föld anya nem veszti el a magot.
1: Even many, many years there is no rain. The Mother Earth will preserve the seeds.
0: Nincs eső, akkor is megőrzi a föld anya a magot.
1: Of these holy saints.
0: A ezeknek a szenteknek a magját.
1: So there are maybe in many, many other countries, I don't know.
0: Sok más ország is lehet.
1: So that is about that Shiva and this Shakti's power.
0: Ez Shakti és Shiva erejéről szól.
1: Of course, I think you cannot go that close, you cannot touch.
0: Nem szabad közel menni, megérinteni.
1: I have seen only in the video.
0: Én csak a videót láttam.
1: I have heard.
0: És hallottam.
1: And I was there.
0: Ott voltam.
1: But I had no interest to go to her cave or there.
0: De
1: I had no time.
0: Nem volt időm, nem érdekelt, hogy a barlangjához elmegyek.
1: But now I think I should go and have had her darshan.
0: De azt gondolom, hogy most oda kéne mennem, és darshan legyen.
1: So should we do?
0: Csináljuk.
1: Who would like to go?
0: Ki szeretne?
1: No, yes, yes. This, we don't know when she disappears.
0: Nem tudjuk, mikor fog eltűnni.
1: Disappear means die.
0: Azt jelenti meghal.
1: Or we don't know.
0: Vagy nem tudjuk.
1: And we don't know if she will be there.
0: Nem tudjuk, ott lesz-e még.
1: Or if she will come, appear out, we will come. But when I come, she will come. She must come.
0: De hogyha én megyek, akkor kell jöjjön ő is.
1: Sure, she will come.
0: Biztos jön.
1: So when I come and sit there,
0: ha én ott ülök,
1: slowly, slowly she will come in.
0: Lassacskán ki fog jönni.
1: So this is Holy Mother, very divine.
0: Szent anya, nagyon szent. Isten.
1: Divine, because that is called a pure Shakti light.
0: Ez a tiszta Shakti fény.
1: That is. Okay. So there are many, many in Himalaya. There is many people going. We have in Khatu ashram Divine Mother statue.
0: Khatu ashramban az isteni anya szobor.
1: That Shakti is. I made the temple there for on her name.
0: Ott az ő neki van egy temploma.
1: And that is called the Kamiksha Devi.
0: Így hívják.
1: And so there is a body of her, the womb of the mother.
0: Az anya méh.
1: Yeah. Hari Om.

0: Under airports, you buy the cakes.
1: És már a repülőtéren süteményt veszel.
0: Or if an Indian goes back to India, already an airport, he will buy the samosas.
1: Vagy ha egy indiai hazautazik, már a reptéren szamoszát vesz.
0: Or mango lassi.
1: Vagy mango lassi.
0: So it is in our way of life.
1: Ez a belső életmódunk.
0: So it's good to keep the pure culture.
1: Jó tisztán tartani a kultúrát.
0: With respect to other culture.
1: Más kultúrák tiszteletével együtt.
0: There are some, they call it a cultural program, but it's not, it doesn't include culture.
1: Valaki azt mondja, hogy ez egy kulturális program, holott nem része a kultúra.
0: I heard in some country they have a tradition or a culture, or once a year they kill in the water so many fish.
1: Hallottam, hogy van olyan ország, ahol az a kultúra vagy a hagyomány, hogy halakat ölnek egy évben egyszer a vízbe.
0: And all water, ocean water is there, all in the blood.
1: És az egész óceán víz vérben úszik.
0: And they are happy.
1: És ettől boldogok.
0: I think this is not a culture.
1: Azt gondolom, hogy ez nem kultúra.
0: Or in some country, they on particular day, they kill or they slaughters many, many buffaloes and goats and like this. This is not a culture.

0: bizonyos országok, ahol bizonyos napokon bivajokat vagy kecskékek ölnek meg.
1: Not a religion.
0: És nem vallás.
1: That's not devik shakti, it's asuri shakti.
0: Ez nem devik shakti, ez asuri shakti.
1: So, in such culture you should not take part.
0: Ilyen kultúrában ne vegyél részt.
1: But where there is a happiness, singing, dancing, sattvic eatings, different costumes, why not? You can go there too.
0: Ahol étele, oda mehetsz, miért ne vennél részt benne te is kosztümök?
1: So the culture is a system through which human is surviving.
0: A kultúra egy rendszer, amin az ember megél.
1: Now the second is spiritual culture.
0: A második a spirituális kultúra.
1: And there is more spiritual. That is connected to the jivatma and atma.
0: Mivel a spirituális a jivatmához és átmához kötődik.
1: This personal soul has a longing.
0: Az egyéni lélek vágyakozik.
1: To come to the origin.
0: Visszajusson eredetéhez.
1: And that is your soul.
0: És ez a lelked.
1: So, the atma, what we call atma, you know all very well, the soul is not atma.
0: Tudjátok, hogy a lélek nem átma.
1: Soul is reincarnating again and again.
0: A lélek az, ami újra és újra reinkarnálódik.
1: We believe that we had a past life.
0: Hiszünk benne, hogy volt elmúlt életünk.
1: And we do believe that we have now life, we are here as individual.
0: És hisszük, hogy egyesével vagyunk most jelen.
1: If one die, and if it's not an individual soul, then all will die.
0: Hogyha valaki meghal, és ő nem egyéni lélek lenne, akkor mindenki vele halna.
1: But you didn't die.
0: De nem halsz meg.
1: Only one died.
0: Csak egy konkrét személy.
1: Understand me what I mean?
0: Érted, hogy mit akarok mondani?
1: And if the one born, it means not all are born now again.
0: Hogyha valaki megszületik, az azt jelenti, hogy nem mindenki most születik újra.
1: So it is that jivatma which is going and coming according to the karma.
0: A jivatma az, amely a karmák szerint megy és jön.
1: Do not compare your jiva life, your atma's life with this material world.
0: Ne hasonlítsd a jivád és átmád életét az anyagi világhoz.
1: Whatever you do, it will remain down here, like a dust.
0: Bármit is teszel, itt lent marad porként.
1: And this jivatma will again rise up, these clouds of these mayas.
0: És a jivatma felemelkedik a máják felhőjére.
1: Where you will laugh. What we were thinking was bad, it was not bad. What we were thinking is good, it was not, also not good.
0: Fentről lenevetsz, hogy amiről azt gondoltad, hogy rossz, az nem volt rossz, viszont amiről azt gondoltad, hogy jó, az viszont nem volt jó.
1: We waste our time. God gave us such a beautiful human life to achieve the higher consciousness.
0: Mire pocsékoltad az idődet? Isten arra adta a csodálatos életet, hogy elérd a legfelsőbb tudatot.
1: But this maya, sansara, the money, the position, the anger, greed, this has killed us again.
0: A mája, szanszára, pénz, harag, pozíció, kapcsiság újra megölt bennünket.
1: Atma, which is not born.
0: Az átma nem született.
1: Who is not born cannot die.
0: Ki nem született, nem halhat meg.
1: But still there. That's called everlasting, nitya.
0: De ott van, örökké tartó nitya.
1: Nityam, sudham, and pure.
0: És tiszta.
1: Nirakar, formless.
0: Forma nélküli.
1: Niranjan, spotless.
0: Szeplőtelen.
1: No any weapon can kill.
0: Fegyver nem tudja elpusztítani.
1: Try to shoot in the sky bullets. And after you look with magnifying glass, you will not see the hole in the sky.
0: Lövöldözzél puskával a levegőbe, nagyítóval nem látod a lyukakat.
1: It is the hole. There is nothing.
0: Nincs ott semmi, eltűnt.
1: So if there isn't a thing,
0: és ha nincs ott semmi,
1: why we call it sky?
0: Akkor minek hívjuk égnek?
1: Why we don't give the name is nothing?
0: Miért nem mondjuk azt, hogy semmi?
1: But still we do give particular name.
0: Mégis adunk neki nevet.
1: Akasha, Shunyakasha, the universe, the sky, the space.
0: Világegyetem, ég, tér.
1: So it's Atma, Jivatma, consciousness,
0: tudat, egyebek.
1: Neither fire can burn.
0: A tűz sem égeti.
1: We can make big fire.
0: Nagy tüzet rakhatsz.
1: After we can see if the sky is burned.
0: És nézd meg, hogy leégette az ég.
1: It's not burned.
0: Nem égett le.
1: So Atma is known as unborn.
0: Az Atma nem született.
1: And it is there. And that is the Shiva.
0: Ott van, és ő a Shiva.
1: That's why that it has no father and mother.
0: Ezért nincs édesanyja, édesapja.
1: It is he himself.
0: Ő maga van.
1: So by every Mahapralaya is again Mahapralaya comes through Shiva.
0: A Mahapralaya is Shiva által történik.
1: That's why it's called Mahapralaya.
0: Ettől Mahapralaya.
1: Mahadev. Mahashiva. And the Maha is Shiva.
0: Maha maga Shiva.
1: And only one mantra is called Maha Mantra.
0: Csak egy Maha Mantra van.
1: It's called Maha Mrityujaya Mantra. Other mantras are not that.
0: Többi mantra nem ilyen.
1: Very origin is this.
0: Ez az eredet.
1: That's why Maha Mrityujaya Mantra.
0: Ezért hívják így.
1: So, a time of the Mahapralaya,
0: a Mahapralaya idején,
1: there is a disaster, destruction, different calamities from the nature.
0: Katasztrófa, pusztulás, természeti csapások vannak.
1: A big earthquake.
0: Nagy földrengés.
1: Flood.
0: Árvíz.
1: Fire.
0: Tűz.
1: Etc.
0: És itt tovább.
1: But still not that whole earth is destroyed.
0: De nem pusztul el az egész föld.
1: All creatures.
0: Minden teremtmény.
1: That will come only when Mahapralaya is.
0: Az csak Mahapralayakor van.
1: And then there is only Shunyakash.
0: És akkor csak Shunyakash van.
1: Again, after that, when all is calmed down,
0: miután minden újra lenyugodott,
1: everything is purified.
0: Minden megtisztult.
1: Everything is distilled.
0: Minden megfiltereződött, megszűrődött.
1: Pure.
0: Tiszta.
1: Then again, this Mahadev Shiv Jyoti will appear.
0: Akkor Mahadev Shiv Jyoti megjelenik.
1: Nad Omkara. So then Srashti ki rachna. Srashti means this creation.
0: Srashti a teremtést jelenti.
1: Rachna means to create.
0: Rachna teremteni.
1: So he becomes again the creator.
0: Ő lesz újra a teremtő.
1: Who?
0: Ki?
1: That Atma.
0: Az Atma.
1: It means that Sadashiva. Sadashiva means ever Shiva.
0: Sadashiva azt jelenti, hogy örök Shiva.
1: So Shiva have many names. Sadashiva. Mahadev.
0: Sok neve van Shivanak.
1: Shambhu. There's a name Shambhu.
0: Egyik neve Shambhu.
1: Shambhu means Svayambhu, who manifestates himself.
0: So Svayambhu-ból származik, aki magát manifestálja.
1: So it is he again awakes.
0: Újra felébredő.
1: His energy, he is manifestating now.
0: Az ő energiája manifestálódik.
1: How?
0: Hogyan?
1: As we all. We all.
0: Úgy, ahogy mi mindannyian.
1: All birds.
0: Minden madár.
1: All animals.
0: Minden állat.
1: All trees.
0: Minden fa.
1: Water.
0: Víz.
1: Fire.
0: Tűz.
1: Air.
0: Levegő.
1: Vegetation.
0: Vegetáció.
1: That is his manifestation.
0: Ez az ő manifestációja.
1: When Arjuna asked Krishna, show me your reality.
0: Amikor Arjuna azt kérdezte Krishnától,
1: who are you?
0: Mutasd meg a valóságodat, ki vagy?
1: He said,
0: azt mondta,
1: Arjuna, Don't try to ask me this.
0: Arjuna, ne kérdezd ezt.
1: You are limited one.
0: Te korlátozott vagy.
1: And remain in your limit.
0: Maradj a korlátaidon belül.
1: Follow the traffic rules.
0: Kövesd a közlekedési szabályokat.
1: If you don't respect the traffic rules,
0: ha nem tiszteled ezeket a szabályokat,
1: then you will be punished.
0: Akkor megbüntetnek.
1: Or can accident happen, can be killed.
0: Vagy baleseted lehet, meghalhatsz.
1: So stay within your limitation.
0: Úgy maradj a korlátaidon belül.
1: If you go out of this, you are lost.
0: Ha ezeket túlléped, elveszel.
1: So this principle,
0: ez az alapelv,
1: which is divine law,
0: ami az isteni törvény,
1: but Arjuna said, but still, how should I know?
0: De Arjuna azt mondta, mégis honnan tudhatnám?
1: Again he said,
0: újra azt mondta,
1: which Mahaprabhuji also told.
0: Mahaprabhuji és Guruji szintén mondott,
1: you can digest everything very easily.
0: Mindent könnyen megemésztesz.
1: But the truth is very hard to digest.
0: De az igazságot nagyon nehéz megemészteni.
1: Because there you will fall out then.
0: Mert akkor kipottyansz.
1: So search that truth as a Shiva consciousness.
0: Keresd ezt az igazságot, mint Shiva tudatot.
1: So he manifests his light as Shiva.
0: Fényén keresztül testesül meg, mint Shiva.
1: And so the Krishna opens his universe in front of the Arjuna.
0: Krishna megnyitja a világegyetemét Arjuna előtt.
1: And he saw.
0: És megmutatja.
1: Everything.
0: Mindent megmutat.
1: Even the devils.
0: Még az ördögöket is.
1: Everything.
0: Mindent.
1: Arjuna lost his nerves.
0: Arjuna elvesztette.
1: And said, quickly, Krishna, please come to your beautiful human form.
0: A nyugalmát.
1: I love that form.
0: Gyorsan, Krishna, tér vissza.
1: Arjuna tried to close his eyes.
0: Szeretem ezt a formát. Arjuna megpróbálja becsukni a szemét.
1: So you can close your eyes.
0: Becsukhatod a szemed.
1: But you can't close eyes in front of the God.
0: De Isten előtt hiába csukod be a szemed.
1: He can show himself to you without close eyes, without if even you are blind.
0: Még vakon is meg tudja neked mutatni magát.
1: Is dwelling in your inner space.
0: Belső teredben lakozik.
1: You can't run anywhere.
0: Nem tudsz elfutni előle.
1: There is no any corner in universe where you can go and hide and sit and breath peacefully.
0: A világegyetemnek nincs olyan sarka, ahova elfuthatnál és nyugodtan lélegezhetnél.
1: And you said, oh my God.
0: És azt mondod, Úristen.
1: Oh my God.
0: Úristen.
1: And he said, yes, I am here.
0: És azt mondja, igen, itt vagyok.
1: No way.
0: Nincs lehetőség.
1: So Krishna again he closed his maya.
0: Krishna becsukta májáját.
1: Arjuna said thank you.
0: Arjuna megköszönte.
1: Otherwise Arjuna said,
0: másképp,
1: I will be entitled to go to the mental hospital.
0: Arjuna azt mondta, hogy kénytelen vagyok elmenni a gyógyintézetbe menni.
1: And there is also no treatment.
0: És ott sem kezelnek.
1: So don't try to know what you don't know.
0: Ne próbáld azt tudni, amit nem tudsz.
1: And try to remain what you are.
0: És próbálj az maradni, ami vagy.
1: So that time what Krishna saw was the Shiva's power.
0: Amit Krishna megmutatott, az Shiva ereje volt.
1: When the Shiva begins to do the tandav nritya, then whole sky, not only the air, earth, but the whole sky was shaking.
0: Amikor Shiva elkezdi a tandav nritját, nem csak a levegő, hanem az egész föld megrezeg.
1: So we don't want that Shiva makes tandav nritya.
0: És nem akarjuk azt, hogy Shiva tandav nritját végezze.
1: No.
0: Nem.
1: His tandav nritya is that then Mahapralaya.
0: Az ő tandav nirtyája a Mahapralaya.
1: So we wish that he's coming nicely.
0: Szeretnénk, hogyha finoman jönne.
1: He may dance with his damru.
0: A damrujával táncolhat.
1: But not tandav nirtya.
0: De nem tandav nirtya.
1: So that Swayambhu that Shiva is in you.
0: Svayambhu Shiva benned van.
1: You are the manifestation.
0: Te vagy a megtestesülés.
1: All creatures are manifestation.
0: És minden teremtmény.
1: That Atma inside.
0: Az az Atma benne van.
1: That light of the Supreme.
0: A legfelsőbb fénye benne van.
1: And when this Mahapralaya comes,
0: s ha eljön a Mahapralaya,
1: then again becomes one. The spiritual bhaktas, souls and saints comes to Parabrahma, Shiva.
0: Akkor minden egy lesz, a spirituális bhakták, szentek, keresők felemelkednek Shivához.
1: And rest will sink down like one layer, dark layer.
0: És a többiek lesüllyednek egy sötét rétegbe.
1: And that will be again used for next.
0: Amit újra hasznosítanak.
1: Krishna.
0: A következő teremtéshez.
1: So after Mahapralaya.
0: A Mahapralaya után.
1: Again for Srishti Rachana, for the manifestation of the universe.
0: Srishti Rachana érdekében.
1: All objects in universe.
0: Világegyetem megtestesülés érdekében.
1: Even the Surya, this Surya what we see will be finished.
0: Test, még a nap Surya is megszűnik.
1: That not anymore. It will split, nem, explode. Nem
0: lesz. Szétrobban, ketté törik.
1: And in heat of that,
0: és ebben a hőben,
1: will become Mahapralaya.
0: Lesz a Mahapralaya.
1: So, in this one book, one Indian from Jaipur who wrote a small booklet.
0: Van egy jaipuri indiai, aki egy kis könyvecskét írt.
1: And he wrote me the letters.
0: És levelet írt hozzá.
1: So I printed these letters and translated in English.
0: Kinyomtattam, lefordítottam angolra.
1: So and I printed his own handwritings.
0: És kitettem a saját eredeti kézírását is.
1: And his picture.
0: És a képét.
1: Where he said.
0: Amikor azt mondja.
1: To come to the Brahmaloka.
0: Ahhoz, hogy a Brahmalokába
1: is. The door is through this sun.
0: A napon keresztül van a kapu.
1: And on door there is sitting Mahaprabhuji.
0: És a kapuban Mahaprabhuji ül.
1: If he let you go in or not.
0: Ő dönti el, hogy beenged-e vagy nem.
1: And you know, he writes in that little booklet.
0: És ebben a kis könyvben azt írja.
1: That Krishna is called Natkata.
0: Hogy Krishna-nak Natkata a neve.
1: Natkata means a very vivid child.
0: A Natkata azt jelenti, hogy élénk kisgyermek.
1: And he used to meditate on Krishna.
0: Ő Krishnára szokott meditálni.
1: But always Krishna is moving and changing place and dancing and this and that. He said, I can't concentrate, Mahaprabhuji.
0: De Krishna ide-oda elmozgott, és Mahaprabhujinak mondta, hogy nem tud rá koncentrálni.
1: So Mahaprabhuji came and said, Krishna, you stand here peacefully till he meditates, then you can go.
0: Mahaprabhuji azt mondta, hogy Krishna, itt állsz békében, amíg rád meditál, aztán mehetsz.
1: And Krishna did.
0: És Krishna betartotta.
1: Did you read this book?
0: Olvastátok ezt a könyvet?
1: Yes. And who did not read should read.
0: Aki nem olvasta, olvassa.
1: So Mahaprabhuji is on that door of the Brahman.
0: Mahaprabhuji Brahman kapujában ül.
1: And Surya, Tej, Shiva, Swayam, that Swayambhu is Devapuriji.
0: És Swayambhu Devapuriji.
1: So that manifestation or Swayambhu who is appearing is again everyone is a Swayambhu.
0: Ez a Swayambhu, a megtestesülés mindenki.
1: But don't go outside and I'm Swayambhu.
0: De ne menj így ki ezt hirdetve.
1: And you go in the market in Croatia, I know, Zagreb. And there's a very beautiful coffee house. People are meeting and said, "I am Swayambhu."
0: Nem menj el a zágrábi kávéházba, a piacra, hogy Swayambhu vagyok.
1: And everybody says, "I am Swayambhu."
0: És mindenki azt mondja, hogy
1: Swayambhu vagyok. All creation begins to say, "I am Swayambhu."
0: Minden horvát azt mondja, hogy Swayambhu vagyok.
1: They will say, "Oh God."
0: És a többiek azt mondják, hogy Úr Isten.
1: So Swayambhu doesn't say that I am Swayambhu.
0: Swayambhu nem mondja, hogy Swayambhu vagyok.
1: And when you will realize in your consciousness that you are Swayambhu.
0: És amikor a tudatodban felfedezed, hogy Swayambhu vagy.
1: Then you are Swayambhu, you don't need to introduce yourself.
0: Akkor tudod, hogy az vagy, akkor nem kell bemutatkozni.
1: For example, how?
0: Például hogyan?
1: Morning sun is rising.
0: Reggel felkel a nap.
1: Does he knock on every door, said, I am sun, already awake, arise, Open your eyes.
0: A nap bekopogja minden ajtón, hogy én vagyok a nap, felkeltem.
1: Sun doesn't give his introduction.
0: Nyisd ki a szemed. A napnak nem kell bemutatkozni.
1: And we are not the sun.
0: Mi nem vagyunk a nap.
1: We are only the mastic.
0: Mi csak egy gyufaszál vagyunk.
1: And when the bright sun is shining.
0: És amikor a fényes nap süt.
1: And we put the mastic and tell to sun, look, I'm light also.
0: És felemeled a gyufaszáladat, nézd, én is fény vagyok.
1: You can't compare this mastic's flame to the sun, my dear.
0: Gyufalángot, kedvesem, nem lehet a naphoz hasonlítani.
1: So don't dream and don't play.
0: Úgyhogy ne álmodozzál és ne játszadozzál.
1: Don't celebrate the day too early.
0: És nyugtával dicsérd a napot.
1: But try to be that flame, the light.
0: És próbálj meg láng lenni, a fény.
1: So which can lead you through the darkness.
0: Ami átvezet a sötétségem.
1: That light of the wisdom.
0: A bölcsesség fénye.
1: From Guru Vakya.
0: A Guru Vakya által.
1: Don't go against this Guru Vakya.
0: És ne menj szembe a Guru Vakyával.
1: Otherwise you don't know when you will fall into the darkness.
0: Máskülönben nem tudhatod, mikor esel a
1: In Mahapralaya.
0: Sötétségbe.
1: Then how many yugas and yugas?
0: A Mahapralayában yugák van.
1: And I don't know what kind of suffering is there.
0: És nem tudom, hogy milyen szenvedés lesz ott.
1: Again, that Svayambhu appears.
0: Megjelenik Svayambhu.
1: And he creates different systems.
0: Különböző rendszereket alkot.
1: And then Brahma, Vishnu.
0: Ott van Brahma, Vishnu.
1: So the Vishnu have got a duty.
0: Vishnunak van kötelessége.
1: To take care of everyone.
0: Hogy mindenkire vigyázzon.
1: Maintain. Managing director.
0: A fenntartó, az ügyvezető igazgató.
1: So Krishna is a managing director.
0: Krishna az ügyvezető igazgató.
1: And Brahma is the production manager.
0: És Brahma pedig a gyártási vezető.
1: And Shiva is controller.
0: És a Shiva controller.
1: Observer.
0: A megfigyelő.
1: So it means Bhagwan Vishnu every yuga appears.
0: Bhagwan Vishnu minden yugában megjelenik.
1: But Shiva is still observing.
0: De Shiva még mindig figyel.
1: In the controlling in better way.
0: Uralja jó módon.
1: Is the saints.
0: Ők a szentek.
1: Nitya avatara.
0: A nitya avatara.
1: So in every yuga,
0: minden yugában,
1: there is nimit avatara Vishnu.
0: Van nimit avatara Vishnu.
1: And nitya avatara the saints.
0: És nitya avatara a szentek.
1: So how many nitya avatara sitting in front of me, my?
0: Előttem mennyi nitya avatara ül?
1: When I want to come through this door,
0: ha ezen az ajtón be akarok jönni,
1: and I say, my God, so many nityavataras.
0: Azt gondolom, hogy ennyi nityavatara.
1: How will I pass through this crowd?
0: Hogy megyek át ezen a tömegem?
1: So simply I went other side and came in.
0: Egyszerűen kimentem, és utána visszajöttem.
1: So if you are, then you have to show it.
0: Úgyhogy te, ha az vagy, akkor mutasd meg.
1: How?
0: Hogyan?
1: Through your behavior,
0: a viselkedésed révén.
1: Through your kind humbleness,
0: a jóságod, alázatosságod révén.
1: Your inner mercy,
0: belső könyörületed révén.
1: Every heart is a mercy.
0: Minden szívben könyörület van.
1: And through your understanding,
0: és megértésed révén.
1: Every single word of education,
0: minden egyes tanult szó,
1: is our that kind of abilities to turn the negative into the positive.
0: Képessé tesz arra, hogy a negatívat pozitíva fordítsd.
1: Or we can turn everything into the negative.
0: Vagy mindent negatívba fordíts.
1: When you become and you come to the list of nityavatara,
0: hogyha felolvasod a nityavatarák listáját,
1: it's not easy.
0: Az nem túl egyszerű.
1: Not changing dress.
0: Akkor nem lehet ruhákat váltogatni.
1: Not changing the faith.
0: Ott nem lehet hiteket váltogatni.
1: But changing inside.
0: Ott belülről változni kell.
1: Be there.
0: Ott kell lenni.
1: If someone needs you.
0: Hogyha valakinek szüksége van rád.
1: Like a tree.
0: Mint egy fa.
1: Which gives the shelter to how many creatures, millions of creatures.
0: Ami teremtmények millióinak ad hajlékot.
1: Big banyan tree.
0: Nagy banyan fa.
1: You know how many small to small creatures, till the big birds and big elephants. are sitting under and nourishing.
0: Kis teremtményektől a madarakig és a nagy elefántok is alatta vannak és táplálkoznak.
1: So that we have to become.
0: Ilyennek kell lennünk.
1: But when it is too much,
0: de ha túl sok,
1: then again Trinetra of Shiva.
0: Akkor Shiva Trinetrája.
1: Trinetra means third eye one.
0: A Trinetra a harmadik szemű.
1: Triambakam, that third eye one.
0: A harmadik szemű, három szemű.
1: That time he stands up and says, enough.
0: Ő feláll, azt mondja, elég.
1: He doesn't get angry quickly.
0: Nem lesz nagyon gyorsan mérges.
1: But he gets up and tandav vritya.
0: De hogyha fel kell, akkor elkezdi a tandavot.
1: Finished.
0: És akkor vége.
1: So don't let come this tandav nritya in your heart.
0: Úgyhogy ne hagyd, hogy ez a tandav nritya a te szívedben jöjjön.
1: Don't let come the tandav nritya in your house.
0: A tandav nritya ne jusson be a házadba.
1: Means
0: ez azt jelenti,
1: don't create disharmony in the family.
0: Ne teremts diszharmóniát a családban.
1: You are only two, husband and wife.
0: Ketten vagytok csak, férj és feleség.
1: And every night you have tandav nritya.
0: És minden este megy a tandav nritya.
1: She throws the pillow.
0: A feleség párnát hajigál.
1: And you throw the socks.
0: Te zoknit hajigálsz.
1: And she throws the shoes.
0: Ő cipőt dob.
1: And you throw the iron.
0: Te vasat, vasalót.
1: Ironing.
0: A vasalót.
1: You know. How many people have in the sleeping room tandav nritya?
0: Hány embernek van a hálószobájában tandav nritya?
1: One kicks out and close the door.
0: Az egyik kilöki, a másikat rázárja az ajtót.
1: Or you are only few people.
0: Vagy kevesen vagytok.
1: Four, five, three. And you had tandav nritya in the house.
0: És a házadban megy ez a tandav nritya.
1: You are not that Shiva.
0: Akkor nem vagy Shiva.
1: So, now, our manifestation
0: megtestesülésünk
1: is in this life.
0: Ebben az életben.
1: We create the srishti.
0: A srishti teremtjük.
1: Jesi drashti vesi srishti. How is your vision like that you see the world?
0: Amilyen a látásmódod, úgy látod a világot.
1: What you hear, what you smell, what you taste, what you touch, what you see.
0: Amit hallasz, szaglasz, ízlesz, megérintesz, látsz.
1: But this jivatma,
0: de ez a jivatma,
1: who is connected with atma,
0: amely az átmával van kapcsolatban,
1: finally will say, now is enough.
0: Végül azt mondja, elég.
1: Ask thyself,
0: kérdezd magad,
1: how much did you misuse your body?
0: Hogy a testedet hányszor használtad fel helytelenül?
1: Doesn't matter in which way.
0: Mindegy, hogy hogy éltél vele vissza.
1: How much did you care about your body?
0: Mennyit törődtél a testeddel?
1: Eating, drinking,
0: evés, ivás,
1: overeating,
0: túlevés,
1: alcohol,
0: alkoholfogyasztás,
1: drugs,
0: drogok,
1: and many different things.
0: És egyebek.
1: Finally, jivatma said.
0: Végül a jivatma azt mondja.
1: For this body is better to have now mahapralaya.
0: Jobb ennek a testnek a mahapralaya.
1: And the tandav comes inside.
0: Tandava bejön.
1: Then many, many diseases come.
0: És ezzel jönnek be a betegségek.
1: And slowly, slowly, body is sinking.
0: És lassan lesüllyed a test.
1: Jivatma will go out.
0: A jivatma kimegy belőle.
1: With the karma.
0: A karmákkal együtt.
1: And this body will sink into the earth.
0: És a test a földbe süllyed.
1: Or become ash.
0: Vagy hamu lesz.
1: And flow in the water.
0: És belefolyik a vízbe.
1: Nowhere.
0: Sehova.
1: What your relation remained?
0: Milyen kapcsolatod maradt?
1: To other relation.
0: A többiekhez.
1: For what you were angry.
0: Akire haragudtál, féltékeny voltál.
1: Etc.
0: És így tovább.
1: Pity.
0: Kár.
1: You wasted your beautiful yuga of creation.
0: Hogy elpocsékoltad a csodálatos teremtés jugáját.
1: Which yuga?
0: Milyen jugát?
1: Your life span is your yuga.
0: Az élettartalmad a te jugád.
1: Na, mahapralaya came.
0: Eljött a mahapralaya.
1: Everything separated.
0: És minden szétvált.
1: The jiva is searching shelter.
0: A jiva hajlékot keres.
1: To come again to this body.
0: Hogy újra testet öltsön.
1: But you can't decide where.
0: De nem dönthet róla, hogy melyikbe.
1: Because you ask this atma,
0: kérdezed az átmát,
1: atma doesn't give any answer.
0: Átma nem válaszol.
1: Why?
0: Miért?
1: That's it.
0: Ez van.
1: But jiva is trying.
0: De a jiva

0: próbálkozik.
1: Karma will lead us.
0: És a karma vezet minket.
1: So, did you follow Guru Vakya?
0: Követted a Guru Vakya?
1: Did you follow the footsteps of your master?
0: Követted a mester lépéseit?
1: Did you learn everything?
0: Mindent megtanultál?
1: Were you nice to your master?
0: Jó voltál a mesteredhez?
1: Then they will ask you.
0: Téged fognak kérdezni.
1: How nice you were to your master.
0: Hogy mennyire voltál jó a mesteredhez?
1: I don't know what you will answer.
0: Nem tudom, mit fogsz válaszolni.
1: But when he asked me to me how they were behaving to me.
0: De hogyha engem kérdezel, hogy hogyan viselkedtek ők velem?
1: I will represent you.
0: Akkor majd én képvisellek.
1: The best disciples.
0: A legjobb tanítványok voltak.
1: Yes, best.
0: A legjobbak.
1: But reality is different.
0: De a valóság ettől eltérő.
1: Because that I can't change.
0: Én nem tudok megváltozni.
1: But parents always protect the children.
0: A szülők mindig megvédik a gyerekeket.
1: So now this is Shivaratri.
0: Úgyhogy Shivaratri van.
1: So we understand that Svambhu manifestates in after every Mahapralayas punah again when the Srashti Rachana takes place.
0: Tehát Svambhu Shiva minden Mahapralaya után, amikor a Srashti Rachana megtörténik, megtestesül.
1: Then Brahma begins to make his work.
0: Ekkor kezd Brahma dolgozni.
1: And Vishnu also will get ready.
0: És Vishnu is készülődik.
1: So therefore, more people concentrate on Vishnu.
0: Így többen koncentrálnak Vishnura.
1: But Vishnu himself, all the time repeating mantra name of Shiva.
0: Vishnu mindig Shiva nevét ismételi a mantrában.
1: And Shiva is always repeating mantra of the Vishnu.
0: Shiva pedig mindig Vishnu mantráját ismételi.
1: They each other have beautiful mutual understanding communications.
0: Csodálatos kölcsönös megértésben, kommunikációban élnek.
1: So, the owner of the factory.
0: A gyár tulajdonosa.
1: And manager of the factory.
0: És a gyár igazgatója.
1: So manager always thinks of the owner.
0: A tulajdonos mindig az igazgatóra
1: and
0: gondol.
1: Owner always thinks of the manager.
0: És az igazgató mindig a tulajdonosra.
1: Perfect.
0: Tökéletes.
1: Then our production is beautiful.
0: És csodálatos lesz a termelés.
1: Oh.

0: Therefore, ek saje sab saje, sab saje sab jaye, while keeping one thing, you can save and achieve everything.
1: Meg egy dologhoz tartod magad, mindent elérsz.
0: And people who just temporarily nice to you and sweet to you and good to you and invite for you coffee or cake and walk and talk, then they will manipulate, destroy your entire life work.
1: És azok az emberek, akik rövid ideig kedvesek hozzád, elhívnak kávézni, teázni, ők azok, akik az egész életművedet tönkre teszik.
0: So better to meditate.
1: Úgyhogy ennél jobb meditálni.
0: Shivmaya, become Shivmaya, one with that Shiva.
1: Legyél Shivmaya, egy Shivával.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And feel your body.
1: Érezd a tested.
0: And we will chant mantra and feel this resonance.
1: Zengetjük a mantrát, érezd a rezgést.
0: In your body.
1: A testedben.
0: Each and every atoms of the body.
1: Tested minden atomjában.
0: Is filtered in the light.
1: Amely átszűrődik fénnyel.
0: Feel your mind, your emotion, love.
1: Érezd az elmédet, érzelmeidet, szeretetet.
0: Your tender love is pouring into that Shiva light, Shiva Jyoti.
1: A gyengéd szeretetet Shiva fényébe, Shiva Jyotiba olvad.
0: Your intellect is flowing into that endless ocean of the wisdom.
1: Az értelmed belefolyik az a végtelen óceánba.
0: And your consciousness is expanding into the endless.
1: A bölcsességébe, és a tudatod pedig a végtelenbe terjed.
0: You see within thyself all the universe.
1: Benned látod az egész világ egyetemet.
0: Within you many suns, many planets.
1: Minden napot és sok bolygót.
0: And you will hear within you the resonance which covers entire universe, endless universe.
1: És azt a rezgést hallod, ami beteríti az egész világ egyetemet.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And we will chant and feel.
1: Zengetjük és érezzük.
0: Slowly.
1: Lassan.
0: Means don't be hurry in chanting.
1: Azt jelenti, hogy ne gyorsan zenges.
0: Mahamrityunjay mantra, which connects into the Mahadev Svayambhu.
1: Ez Mahadev Svayambhuhoz köt minket.
0: Mahashakti, mother.
1: Mahashaktihoz.
0: That mother is space.
1: Ez az anya, a tér.
0: And the consciousness.
1: És a tudat.

0: Now, concentrate in your inner space and try to listen this Mahamrityunjay Mantra's resonance in the cave of your inner space.
1: Koncentrálj a belső teredre, és próbáld a Mahamrityunjay Mantrát a belső barlangodban érezni.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Beautiful resonance.
1: Csodálatos rezgés.
0: Beautiful resonance.
1: Csodálatos rezgés.
0: Remain motionless.
1: Maradj mozdulatlan.
0: Your whole body, your whole being is filled with divine vibration, the resonance of the Mahamrityunjay Mantra.
1: Az egész tested, az egész lényed megtelt az isteni rezgéssel, a Mahamrityunjay Mantrájéval.
0: It is the best therapy.
1: Ez a legjobb terápia.
0: The mantra, the sound, and the color of the imagination.
1: A mantra, a hang és a képzelet színe.

0: emlékezz a zengetett mantrára, halld a hangot.
1: You feel lightness in body.
0: Érzed a test könnyűségét.
1: And you are feeling uplifting.
0: És felemelő élményt érzel.
1: Relax.
0: Lazíts.

0: mount of potatoes.
1: És jó lenne különböző zöldségeket enni és kevesebb krumplit.
0: So now the people that mostly they are concentrating on the potatoes.
1: Manapság az emberek a krumplira fókuszálnak.
0: Easy to buy.
1: Könnyű megvenni.
0: Easy to boil.
1: Könnyű megfőzni.
0: Peel it and put salt on it.
1: Csak meghámozod, megsózod.
0: And the butter on it, that's all.
1: Kis vaj rá és kész.
0: Or polenta. The corn.
1: Ja, vagy kukorica, kása.
0: I think potatoes is not in that way healthy.
1: Azt hiszem, hogy ilyen mértékben nem egészséges a burgonya.
0: Once a week, once in two weeks potatoes is okay.
1: Hetente, két hetente egyszer az jó.
0: In that conference talk,
1: konferencia beszédben,
0: one was telling also the potatoes can be the cause of the cancers.
1: Valaki azt is mondta, hogy a burgonya az a rák oka lehet.
0: And because too much all this chemicals.
1: A túl sok vegyi anyag, növényvédőszer.
0: The ureas. Is a powder inside.
1: Ez a por, ami benne van.
0: When they spray on over on the leaves or on the plant.
1: Mikor a leveleket permetezik vagy a növényt?
0: It remains for a while and then with the rain and
1: egy ideig rajta marad, aztán az eső lemossa.
0: But when it rain and gives the water and so on, it's intensively it's collecting there.
1: És az ott összegyűlik.
0: The organic. Now you are going on, yes?
1: Most mehet.
0: And so, good organic food we can have there on that ground where there is no underground water flows from the neighbor farms.
1: Ott lehet jó bio ételt termeszteni, ahol a talajvíz nem folyik be a szomszéd telekről.
0: It's good is that you have somewhere a land near the hill.
1: Olyan az jó, ha dombtetőn van.
0: And the forest.
1: És erdő.
0: So there is water coming from forest, is coming real pure clean rain water there.
1: Hogyha az erdőből jön a talajvíz, az tényleg tiszta víz.
0: Otherwise, from the farm which is little higher than your field, then this all pesticide water goes in the our field, so there is no organic.
1: Egyébként, ha magasabban levő területen növényvédőszert használnak, az átfolyik a te területedre, és akkor az már nem lesz bio.
0: They say that if you use the pesticide, the urea we call,
1: hogyha növényvédőszert használunk,
0: then if once you give it, then it takes 10 to 15 years to purify again that earth.
1: 10-15 évbe telik, míg megtisztul a talaj.
0: So there is a question also why the vegetarian also gets so many cancers now.
1: Az is kérdés, hogy a vegetáriusok miért kapnak rákot.
0: When one is hungry,
1: ha valaki éhes,
0: we say doesn't matter, I eat today.
1: Akkor eszek.
0: Another thing is that unfortunately in this time of this time that I think 98% or 96% people are consuming meat now.
1: Az emberek 98-96%-a húst teszik.
0: There are two things.
1: Két dolog.
0: one what we call the sin.
1: Az egyik, amit bűnnek nevezünk.
0: So what is the sin?
1: Mi a bűn?
0: Sin is that which creatures, beautiful creatures are there.
1: Szép, gyönyörű élőlények.
0: Even your dog.
1: Például a kutyád.
0: So all these dogs, cows, rabbits, etc.
1: Kutyák, tehenek, nyulak, minden.
0: And many people they are torturing in which way is not good.
1: És ahogy kínozzák ezeket, az nem jó.
0: If you kill once, okay. We will little bit, not okay, but at least that this animal doesn't suffer so much.
1: Ha egyszerre megölöd, legalább nem szenved annyit. Az sincs rendben, de legalább nem szenved annyit.
0: But torturing them, what they call halál.
1: Úgy, amit a halálnak hívnak az arabok.
0: Is a pain. Is a pain.
1: And szenvedés.
0: The pain is the sin.
1: Az bűn, a szenvedés.
0: So better not to breed your animals.
1: Jobb, ha nem tenyésztünk állatot.
0: So if we don't have a breed of our any animals, then we are not selling.
1: Ha nem tenyésztünk állatot, nem is adjuk el.
0: So, one who is breeding then animals,
1: aki tenyészt állatot,
0: and then who is selling them,
1: aki eladja őket,
0: and who is killing them,
1: aki megöli,
0: all they are getting together this karma.
1: Mindezeknek eljut ez a karma.
0: And more mostly gets this sin who will eat them.
1: De leginkább az a bűnös, aki megeszi.
0: If no one will eat,
1: ha senki nem enne,
0: why should they kill?
1: Minek

0: Ölnék meg.
1: So, in that way, in this generation, it's very difficult to be born again.
0: Nagyon nehéz dolog újjászületni ebbe a generációba.
1: This is a question. Better to stay in the sukshma loka.
0: Jobb a sukshma lokában maradni.
1: And we will create a good sukshma loka. There is no pollution.
0: És jó sukshma lokát hozunk létre, ott nincs szennyezés.
1: So people are thinking go on the moon.
0: Az emberek gondolkodnak, menjünk a holdra.
1: But we will not go to the moon.
0: De nem megyünk a holdra.
1: We will go to that lokas where all there is no any border.
0: Arra a lókára menjünk, ahol nincs határ.
1: And very happy. This only soul is there.
0: Csak a lélek van ott.
1: Yeah.
0: Boldogan.
1: That's why it is someone said.
0: Valaki azt mondta.
1: There is one song which is a.
0: Van egy dal.
1: Well, song from by Mirabai, you know.
0: Mirabai.
1: Do you know the Holy Mother Mira?
0: Tudjátok, a Szent Mira.
1: I don't know exactly her bhajan very much.
0: Tudom pontosan ezt a bhajan.
1: But she said in her bhajan to the Krishna, or to the God.
0: Így fordul Krishnához a bhajanban.
1: Why you gave me the birth?
0: Minek adtál nekem születést?
1: And then it's a very painful bhajan, but she's singing.
0: Nagyon fájdalmas bhajan ez.
1: So if I would not be here, I will not suffer.
0: Ha nem lennék itt, nem szenvednék.
1: I will not hear, my mother will not suffer.
0: Az anyám sem szenvedett volna, ha nem lennék.
1: Etc. So, in the creation,
0: teremtésben,
1: it is said, unfortunately, jeev jeev bakshate. The life eats life. So there are some creatures, they only eat the animals. And they don't eat the dead body or dead meat.
0: Csak állatokat esznek, és halottat nem.
1: They will eat them, the life animal.
0: Csak élőt.
1: Like the cats, the tigers.
0: Mint a tigris.
1: And some, if you give, after dead body, may meat is 2-3 days lying, will not eat.
0: Ha 2-3 éves dögöt adsz neki, nem eszi meg.
1: The,
0: napos.
1: The, as a house pet,
0: a házi macska,
1: animals, tigers, lions, etc.
0: Tigris, oroszlán.
1: They have no chance to go anywhere.
0: Nincs módjuk bárhova menni.
1: So they are feeding with the meat.
0: Húst esznek.
1: Which is maybe few days old.
0: Lehet, hogy néhány napos már.
1: So that is a situation of condition of those cats, which is as a pet, tiger and lions and this and that.
0: Ez a háziállatként tartott macskák, tigrisek, oroszlánok állapot.
1: They are exactly like we now humans.
0: Pont úgy vannak, mint mi emberek.
1: We are eating. Now in the factories, the companies, where they are making different kind of food.
0: A gyárban, ahol az ételt előállítják.
1: There is something from the killed animals.
0: Ott van valami a megölt állatból.
1: In different forms.
0: Különböző formákban.
1: So that also, we don't know.
0: Nem tudjuk.
1: So when we don't know,
0: ha nem tudjuk,
1: then I think, only I think, please.
0: Gondolom, csak gondolom.
1: May you can give me some other choice.
0: Lehet, hogy más választás van.
1: So that you buy one nice bread.
0: Veszel egy jól kinéző kenyeret.
1: Little white bread or something.
0: És fehér kenyér.
1: And there is eggs inside.
0: És tojás van benne.
1: you buy these baguettes.
0: A bagettet megveszed.
1: There's also animals, killed animals, fat and so on.
0: Abban is megölt állat zsiradéka lehet.
1: And we don't know.
0: És nem tudod.
1: So when we innocently we eat something,
0: ártatlanul valamit eszünk.
1: And then God will say, you also ate.
0: És Isten meg azt mondja, te is ettél.
1: And I will say, no.
0: Én azt mondom, nem.
1: God, you can blame me, but I didn't eat.
0: Hiába hibáztatsz, nem ettem.
1: And said, you ate in hidden other food.
0: Rejtett formában etted a másféle ételt.
1: Then God is your mistake, not my mistake.
0: Akkor Isten ez a te hibád, nem az enyém.
1: Then God, you should clean my all my sin.
0: Akkor Isten, tisztíts ki ezt a bűnömet.
1: So I don't know. You give the after my lecture, you can tell.
0: Lehet, megmondhatjátok majd az előadás után.
1: What to do?
0: Hogy mit tegyünk?
1: So in that maybe, I'm asking only maybe, not sure, but maybe.
0: Kérdezem, lehetséges.
1: That will not be as a sin for us.
0: Hogy ez lehet, hogy nem bűn számít.
1: Because we did not know.
0: Mert nem tudtuk. Nem voltunk tudatában.
1: So this is a many in this Kali Yuga.
0: Ebben a Kali Yugában sok minden.
1: And then secondly that we don't have a power.
0: Másodszor nincs hatalmunk, erőnk.
1: In some countries it's a law that children must eat meat.
0: Vannak országok, ahol az a törvény, hogy a gyerekeknek kell enni húst.
1: And why these innocent children?
0: Ezek a
1: ártatlan that you are feeding them with the meat from, by law.
0: És a törvény írja elő, hogy hússal kell etetni.
1: So thanks to God that is still in India there is no law that children must eat.
0: Szerencsére Indiában még nincs ilyen törvény.
1: So better not to give a child.
0: Jobb nem.
1: That you are getting your beautiful child and you are forcing them to eat meat.
0: Akkor jobb nem szülni gyereket, mert akkor hússal kell etetni.
1: So that once it was that like this, the many that they said, why the white skinned people doesn't growing the pollution population.
0: Hogy miért nem növekszik a fehér ember létszáma?
1: Many they don't want. They said, okay, we are now, but we will not have any children.
0: Sokan azt mondják, hogy jól vagyunk.
1: There was in one. Written in the one gyerek, magazine.
0: Jól vagyunk. Le volt írva egy újságban.
1: But we should get that kind of law somewhere where we can eat as we like.
0: Olyan törvénynek kellene lenni, hogy azt együnk, amit akarunk.
1: So I don't know in America if it's a law.
0: Nem tudom Amerikában, hogy van a törvény.
1: In America is all kind of law and there is no law.
0: Amerikában mindenféle törvény van és semmilyen törvény.
1: So in this way, I don't know, but in Europe there are some countries.
0: Európában vannak ilyen országok.
1: So we are talking about potatoes.
0: Most a burgonyáról beszéltünk.
1: As well as peanuts.
0: És a mogyoró.
1: So you take the oil, peanut oil.
0: Mogyoró olaj.
1: So I think in this situation now,
0: ebben a mostani helyzetben,
1: little bit can we are saved that we can take olive oil. That's very good.
0: És egy kicsit menthetjük a helyzetet, ha olívaolajat.
1: Is not that much polluted.
0: Az nem annyira szennyezett.
1: And I don't know when they are taking oil out and they are all, how do you call them, refining.
0: Nem tudom, hogy hogyan szedik ki az olajat és finomítják.
1: When the oil is refined,
0: mikor finomítják,
1: then the essence of that oil is gone.
0: Akkor
1: it's only fat.
0: Az esszenciája már elveszik, marad a zsíradék.
1: So there are so many kind of the oil.
0: Olyan sokféle olaj van.
1: There's one oil what is called, they call them, they are mostly for the feeding the buffaloes.
0: Van olyan, amit
1: Yeah. And that is called oil mostly you get in England.
0: Amit Angliában lehet kapni és a bivajok etetésére használják.
1: And that is the seeds of the cotton.
0: és ezek a gyapott magjai.
1: Cotton. And what is called the cotton oil? No. No, no, no, no. No, no, no.
0: Hogy hívják a gyapott olajat?
1: Ez no, no, no. Okay, doesn't matter.
0: Nem számít.
1: Holy Guruji was with me in England.
0: Holy Guruji-val voltam Angliában.
1: And we were about 2 or 3 weeks.
0: 2-3 hétig.
1: With Indians, Gujaratis, they are very vegetarian, everything.
0: A gujaratiak, az indiaiak ott nagyon vegetáriusok.
1: And Guruji had a heart burning. When you eat, you vomit.
0: Guruji pedig kihányta az ételt.
1: Burning, you know, in
0: the egy égető érzés volt.
1: Throat burning or the heart burning. And me also.
0: És én is.
1: And Guruji said, what happens?
0: Guruji azt mondja, mi történt?
1: Why I have this?
0: Miért van?
1: I said, I have also.
0: Azt mondtam, nekem is van.
1: Eating was very good.
0: Jó volt az étel.
1: Very clean.
0: Nagyon tiszta.
1: And everything.
0: Minden.
1: But Guruji always said to me, find out.
0: Guruji azt mondta nekem, találd meg az okát.
1: So then I said, okay, I will search.
0: Azt mondtam, hogy kikutatom.
1: And then I asked them what kind of oil you are using. It's very pure, very good and this.
0: Megkérdeztem, miféle olajat használtak, azt mondtak, nagyon tiszta és jó.
1: And then it is said this cotton seeds oil.
0: Ennek a gyapott magnak az olaj.
1: And it is so heavy.
0: Annyira nehéz.
1: And Holy Guruji was already vomiting.
0: Hogy Holy Guruji már hányt tőle.
1: This kind of oil we don't eat.
0: Nem tudunk ilyen
1: olajat. It's only for the buffaloes or the cows.
0: Ez csak a teheneknek, bivajoknak való.
1: It is a name, I don't know, I forgot the name. This oil we call different. Cotton oil. Nobody says the different. Vanilla. Vanilla oil. Okay? So also the oils are also for us is many, many oils not good.
0: Számunkra sokféle olaj nem jó.
1: That kind of fat, that kind of given to us or refined it, that is also very bad for our body, also the cause of the cancers.
0: És a finomítástól is nagyon rosszá válik a testünk számára.
1: So better we should buy the good organic olive oil from our beautiful country, Croatia, Slovenia, Yugoslavia, Romania, Bulgaria, everywhere these countries have very nice oil.
0: És ezekben az országokban,
1: Greece have very good, Spain have very good,
0: Spanyolországban, Horvátországban,
1: Italian have also,
0: Olaszországban nagyon jó bio oliva olajban.
1: But what they call the cold pressed oil.
0: De olyat, amit hidegen sajtol.
1: Or sesame.
0: Vagy a szezám.
1: Also good, sesame oil.
0: Szezám olaj.
1: Mustard oil is too heavy.
0: A mustárolaj az túl nehéz.
1: Mustard oil is so heavy like vanilla oil.
0: Az ugyanolyan, mint az a gyapott olaj. Olyan nehéz.
1: Now, we are vegetarian.
0: Mi vegetáriusok.
1: We eat light and good food.
0: Könnyű, jó.
1: But we mistake make that kind of oil.
0: De hiba, hogyha ilyen olajat rakunk bele.
1: Now, the soybean oil.
0: A szója olaj.
1: Soybean oil was one time ago, it was a good.
0: A szójababolaj régen jó volt.
1: But soybean is also manipulated.
0: De azt is manipulálják.
1: And hybridized.
0: Hibridizálják.
1: And also lot of pesticides.
0: És sok növényvédőszert használnak.
1: So in that way, the better to have from some our butter, our cows, butter.
0: És akkor már jobb a tehén tejből készült vaj.
1: This weighs also now the corns, what we are using, any kind of corns.
0: És a gabona, amit használunk.
1: And the what we call the wheat.
0: A búza.
1: And wheat was also coming from the Mexican side somewhere.
0: Ez is a mexikói részről jött.
1: But they were very, this wheat was very thin and little.
0: Az a búza vékony és kicsi volt.
1: But that is slowly they changed.
0: Lassacskán megváltoztatták.
1: So the wheat was very good and dark red.
0: Nagyon jó volt és piros, sötét piros.
1: Good, very good.
0: Nagyon jó.
1: And now they made it very thin skin white wheat.
0: És most nagyon a héja vékony és fehér.
1: It's a mostly white flour.
0: Fehér.
1: And that you have the bread and this and everything very fine white.
0: És ettől olyan finom fehér a kenyér.
1: Yesterday we had very nice something like a big chapati or puri or something. No, you ate.
0: Tegnap olyan valami olyan étel volt, mint egy nagy puri vagy chapati.
1: Langos.
0: A lángos.
1: Langos, sir. It was good because oil inside, fried.
0: Jó volt, mert sült volt olajban.
1: And the tongue like it.
0: Szereti a nyelv.
1: But liver is screaming, crying.
0: Ám a máj sír.
1: He said again.
0: Megint.
1: I'm purifying, cleaning, but again this.
0: Én folyamatosan tisztítok, és most megint.
1: So that was a white flour, complete white flour.
0: Teljesen fehér lisztből készült.
1: So we can take some rice, we can take the grain, what we call dalia, this thing are very healthy.
0: Használhatunk rizst, daliát, azok egészségesek.
1: Less fried things.
0: Kevesebb sült olajban.
1: Home and here also.
0: Otthon is, meg itt is.
1: So, now, another thing that is still the letter is not, so.
0: Folytatódik a levél.
1: So, Mr. Beloved Master.
0: Kedves Mester, Mr. Master.
1: The variety of the different vegetables and less amount of the potatoes.
0: Több különböző zöldséges, kevesebb burgonya.
1: Oh, God.
0: Istenem.
1: No potatoes. There are so many people, they are only eating the potatoes.
0: Sok ember csak krumplit eszik.
1: I have one disciple.
0: Van egy tanítványom.
1: And her mother, mostly she likes only potatoes, nothing else.
0: A mamája csak a krumplit szereti, semmi más.
1: Her husband eats only meat.
0: A férje meg csak húst esz.
1: And she eats meat with, but mostly potatoes.
0: És ő eszik kis húst, de főleg krumplit.
1: And I don't want to tell further.
0: Nem tudom, mi többet mondhatnék.
1: You can make video from us, but we have beautiful hall.
0: Onnan föntől lehetne videózni, hogy milyen jó termünk van.
1: There's a training, aeroplane training school.
0: Itt egy repülőiskola van.
1: And potatoes, wheat containing food. So always getting wheat and potatoes and wheat and potatoes.
0: Mindig csak búza és krumpli. Búza, krumpli.
1: P.S. Today's wheat contains 40 times more gluten than the old.
0: Manapság 40-szer annyi glutén tartalmaz a búza, mint régen.
1: So I we all again on the wheat, you know. So what to eat?
0: De akkor mit tegyünk?
1: There is one very beautiful training.
0: Van egy nagyon jó képzés.
1: And people are doing.
0: Csinálják az emberek.
1: That was only yogis doing, some yogis.
0: Valamilyen jogit csinálták korábban.
1: In Himalaya.
0: A Himalaya.
1: Because there is nothing to eat.
0: Mert ott semmit nincs mit enni.
1: So that, yeah. When we go to the Alakpuriji, there may be some little grass, nothing.
0: Mikor Alakpurijihoz megyünk, ott talán van egy kis fű, más semmi.
1: So they made a training.
0: Csináltak egy tréninget.
1: The sunlight.
0: A napfény.
1: That is the best.
0: Az a legjobb.
1: So we can invite this person who is giving training.
0: Meghívhatjuk ezt az embert, aki ilyen
1: tréninget. No more drinking and no more eating.
0: Hogy ne igyunk és ne együnk több.
1: There are in Europe doing people very good.
0: Európában is vannak, akik ezt nagyon jól csinálják.
1: I had one disciple.
0: Van egy tanítvány.
1: Unfortunately, he died.
0: Sajnos elhunyt.
1: But not because of this.
0: De nem emiatt.
1: So she made a training and that she don't, really she couldn't, did not eat anything.
0: Ez a hölgy ezt csinálta, és tényleg nem tudott.
1: And she was very healthy, very happy, very strong.
0: Nagyon egészséges, boldog, erős volt.
1: And this is that energy, the sun.
0: A napenergiától.
1: The solar energy.
0: Napenergia.
1: There is solar panels.
0: Vannak a napelemek.
1: Solar energy.
0: Napenergia.
1: And solar plexus.
0: És a szoláris plexus.
1: So it is getting in energy from through everything this to the solar.
0: Megy az energia mindezen be a szolár plexusba.
1: But she after few months or one year,
0: néhány hónap, egy év múlva,
1: she said she lost all friends.
0: Azt mondta, minden barátját elvesztette.
1: Because they invite her something, all are eating, all are looking and she's only sitting here.
0: Meghívják, esznek, isznak, ő meg csak néz.
1: Problem.
0: Ez a baj.
1: Greed.
0: A kapzsiság.
1: Of the tongue.
0: A nyelv.
1: Everybody eating and this and tongue always. Again begin to come some kind of saliva in the mouth.
0: Nyáladzik a száj.
1: So she gave up.
0: Abba hagy.
1: And begin to eat.
0: Elkezdett megint.
1: After 10-15 years she died.
0: 10-15 év múlva meghalt.
1: So either we can get a training. Economy.
0: A gazdaságos dolog, ha ilyen.
1: That's why we don't need any money.
0: Nincs szükség pénzre.
1: We don't have a kitchen.
0: Nem kell konyha.
1: We don't have microphone. A microwave.
0: Nem kell mikrohullámú sütő.
1: Nothing.
0: Sem.
1: No shopping.
0: Nem kell vásárolni.
1: Time for meditation.
0: Idő van a meditációra.
1: And guest comes, said we are ahari nahi, we are vihari. We are only with energy.
0: Azt mondjuk, ha jön a vendég, nekünk csak energiánk.
1: Yes, you will, your friend guest comes.
0: Jön a barát, a vendégül.
1: Twice.
0: Kétszer jön.
1: The first and last.
0: Először és utoljára.
1: So please, now you see this nowadays the wheat what we are eating.
0: Manapság az a búza, amit eszünk.
1: It has gluten lot.
0: Sok benne a glutén.
1: And before 20-30 years, 40 years.
0: 20-30-40 éve.
1: There was not so much problems or people are blaming because of the gluten. There was not this kind of gluten.
0: Nem volt ez a glutén érzékenység probléma.
1: It means they've tried to force us towards meat.
0: Ez azt jelenti, hogy próbáltak minket húsevésre kényszeríteni.
1: And they don't tell what is the harm, most harmful things in the meat.
0: És nem mondják meg, mi a legveszélyesebb a húsban.
1: And eggs and like this and like this.
0: Tojásban, ilyesmikben.
1: Many people can't understand why not to eat meat.
0: Sokan nem értik, miért ne ennénk húst.
1: Now I was in Boston in America.
0: Most Bostonban voltam az Egyesült
1: Államokban. Last week I was there.
0: Múlt héten.
1: Exactly today there.
0: Pontosan.
1: One was pushing me that come please and eat.
0: Ott kényszerítettek, hogy egyek.
1: Not a meat, but food they brought. It's a pure vegetarian.
0: Nem húst, valami tiszta vegetárius.
1: Only salad.
0: Csak salátát.
1: And bread.
0: Meg kenyer.
1: But I said I'm going to an Indian restaurant to eat there.
0: De azt mondtam, megyek egy indiai étterembe és ott eszem.
1: And this organizer, please Swamiji, come, he was pushing me.
0: A szervező with my hand. Nyomott, a kezembe nyomta, hogy edd meg.
1: I said, okay, I will sit down.
0: Mondtam, okay, le.
1: But he held me so fast.
0: De olyan erősen fogott.
1: So I have this sign here.
0: Hogy nyomot hagyott itt a karomon.
1: You see? He was holding like this.
0: Így szorítottam.
1: It's not a painful, nothing, but...
0: Nem fáj.
1: But the blood thinner.
0: Vér alatt.
1: So it's a memory, beautiful.
0: Szép emlék.
1: I was sitting like this in my t-shirt and telephoning.
0: Így
1: and
0: ültem.
1: Thapur says, what happened, Swamiji, there?
0: Pólóban telefonált Swamiji, kérdezték, mi történt ott?
1: I see some little child bite me.
0: Azt mondtam, megharapott egy kisgyerek.
1: Anyhow, they so put some medicine and I said, no, it's okay. No pain at all.
0: Tegyünk el rá gyógyszert? Nem.
1: Anyhow, well, I sat there, I didn't eat.
0: Ott ült Swamiji,
1: nem evett. I took the fruit.
0: Csak gyümölcsöt.
1: And I had 25 or my disciples with me from Europe and America.
0: Ott volt 25 tanítvány, Európából, Amerikából.
1: And one from disciple who was from which one?
0: Melyik tanítvány? Kiről van szó?
1: And in the salad there was a chicken.
0: A salátában meg csirke volt.
1: Oh God.
0: Istenem.
1: She just threw there. Another one said there was a black hair.
0: A másik meg fekete hajszálat.
1: That can happen, doesn't matter.
0: Az megtörténhet, nem baj.
1: I want to tell, maybe it's her, your hair.
0: Lehet, hogy a te hajad.
1: But she had a colored brown hair.
0: De neki barna haja volt.
1: That's my very dear disciple.
0: Nagyon kedves
1: tanítvány. Many years disciple.
0: Sok éve.
1: And she's the best friend of the Ramanand from America, who is now here.
0: Legjobb barátja a Ramanandnak Amerikából, aki most itt van.
1: And our Divya Jyoti here.
0: Divya Jyoti itt van.
1: From America.
0: Amerikából.
1: Her good friend.
0: Jó barátja.
1: Is a Gita Puri.
0: Gita Puri.
1: Okay, so you can ask Gita Puri. I'm not telling joke, okay?
0: Megkérdezheted Gita Purit, nem vicc.
1: So I told the organizers and they were so sorry, so sorry.
0: Mondtam a szervezőknek, nagyon sajnálták.
1: So they said they brought the salad and they told it from shop, they should very care, but they mixed and they took it.
0: Azt mondták, hogy megmondták a boltban, hogy milyen legyen a saláta, de mégis belekeverték.
1: The Boston is a city of the how do you call the city of the learning knowledge, what you say? Studies.
0: Boston egy egyetemi város.
1: And it has in Boston, only in the Boston is 300 universities.
0: 300 egyetem van ott, csak Bostonban.
1: And like 1,000 colleges.
0: Több ezer főiskola.
1: Many hospitals.
0: Sok kórház.
1: Many research institution.
0: Rengeteg kutatóintézet.
1: If you want that, they will buy you to make research from your whole bones and everything.
0: Ha akarod, megvásárolnak téged, és kutatást végeznek a testeden a csontjaid.
1: So if you have enough from your life, you go there.
0: Ha eleged van az életből, oda megy.
1: And Boston is something like Budapest.
0: Boston olyan, mint Budapest, hasonló.
1: But of course, you can't compare Budapest with Boston.
0: De persze nem lehet összehasonlítani.
1: Budapest is 1,000 times beautiful.
0: Budapest ezerszer szebb.
1: Anyhow.
0: Akárhogy is.
1: Then there was a problem of eating.
0: Volt gond az evéssel.
1: So we did our... Luckily we had one there vegans.
0: Szerencsére vannak vegánok.
1: So, again with the eating.
0: Megint az étkezés.
1: Now what to do?
0: Mit tegyünk?
1: So, in Europe is still we have many good things.
0: Európában még van sok jó minden.
1: For example, Hungarian,
0: például a magyar,
1: Slovakia,
0: Szlovák,
1: Croatia,
0: Horvát.
1: And these countries in the summer they are growing lot of good vegetables.
0: Nyáron sok jó zöldséget termesztenek.
1: But we have to do something that what how to we survive good.
0: De csinálnunk kell valamit, hogy hogy bírjunk túlélni.
1: So here also would be good.
0: Itt is jó volna.
1: To make little difference and not everyday potatoes.
0: Ha kis változtatás lenne és nem minden nap krumpli.
1: But what we have to ask someone, the person who put the question,
0: meg kell kérdezni,
1: can tell us what to cook.
0: Feltette a kérdést, hogy mit főzzünk akkor.
1: Well, in the Boston,
0: Bostonban,
1: we had this conference in the Harvard University.
0: Volt ez a konferencia a Harvardi Egyetemen.
1: And this person took me. Come, please, let me make a photo that we will see that Swamiji was in Harvard University. I said, doesn't matter.
0: Az ember elvitt engem, hogy csináljon fényképet háttérben a Harvardi Egyetemen.
1: For me, the Harvard University and the nest of the bird is the same.
0: De én azt mondtam, hogy a Harvardi Egyetem meg a madárfészek nekem ugyanaz.
1: Yeah. And this our now, it is one of the most beautiful that university.
0: És ez most itt a legszebb egyetem.
1: But some people are meant as good things.
0: De valaki ezt jót akarta.
1: I said I don't want to be studying now, beginning to study there, even the free.
0: Én nem akarok ott tanulni, akkor se, ha ingyen van.
1: But they are making a lot of research, it's very good, there's nothing to say, but all this meat.
0: Sok jó kutatást is folytatnak, de ez a rengeteg hús.
1: There were many professors and doctors and deans and these many, they are also Indians.
0: Sok professzor, orvos, dékán volt, indiaiak is ott.
1: Many are research and scientists are Indians there also.
0: Sok kutató, tudós, indiai ott.
1: But their brain is also gone.
0: De ők is elvesztették az eszüket.
1: Meat.
0: Hús.
1: Some of them, they were still vegetarian and they are making puja and everything. They were sit beside me and this.
0: Néhányan még vegetáriánusok és púdzsát végeznek, mellettem ültek.
1: There is one very, very good cancer diagnosis and cancer specialist of a doctor from India.
0: Volt Indiából egy rák specialista orvos, diagnosta.
1: He have hardly time, everywhere they are calling him this, that.
0: Semmi ideje nincs, mert mindig mindenhova hívják.
1: And now he is so fed up.
0: Elege van.
1: Now he settled in the Atlanta.
0: Atlantában telepedett le.
1: So there are many but I don't know what happened to the human brain.
0: Nem tudom, mi történt az emberek agyával.
1: For the heart, we should see the heart.
0: A szívet kell nézni.
1: First heart and then the brain.
0: Először a szívet, aztán az agyat.
1: And the first brain and then the heart.
0: Először az agyat, aztán a szívet.
1: So when you eat,
0: ha eszel,
1: food comes on your plate,
0: megjön az étel a
1: tányérra. That one chicken baby is killed.
0: Megöltek egy kis csirkét.
1: Or a cow baby is killed.
0: Vagy egy kis borjút.
1: That chicken, when comes on your plate,
0: mikor a tányérodra jut az a csirke,
1: then your brain should tell you,
0: mondja azt az agyad, azt kell mondja,
1: then your heart will say no,
0: hogy a szívem azt mondja ne.
1: So it is how they are torturing, this is a question.
0: Hogyan kínozzák őket, ez a kérdés.
1: So now our vegetables.
0: A zöldségeink.
1: In Europe we have many good vegetables.
0: Európában nagyon sok a jó zöldség.
1: And we have good in Europe is a good energy and good air,
0: jó energia,
1: good oxygen,
0: jó levegő.
1: really, this our Middle Europe, or this Europe is a place to live.
0: Európának ez a része, Közép-Európa, ez egy olyan hely, ahol élhető.
1: We have many

0: all doctors and professionals, they are very towards the nature, all.
1: Sok orvos, professzor a természet felé fordul.
0: But this big markets have destroyed us.
1: De a nagy piac az tönkretett minket.
0: And the highways have disconnected the people.
1: A autópályák szétválasztják az embereket.
0: Otherwise we go from Vape to the Budapest, little villages, and there are something to buy and some this and that, and you have some friends and so on.
1: Mert ha nem lenne az autópálya, kis utakon, falukon keresztül mennénk, ezt azt vennénk, találkoznánk az emberekkel.
0: And with the highway we don't know anybody.
1: Az autópályán senkit nem látunk.
0: Only petrol pump.
1: Csak a benzinkutat.
0: And what you can get there?
1: Mit kapsz?
0: Good Coca-Cola.
1: Jó Coca-Colát.
0: And again potato chips.
1: Meg megint krumplit, chipset.
0: So you in Europe,
1: itt Európában,
0: there are so many fruits,
1: annyi gyümölcs van,
0: and vegetables,
1: zöldség,
0: which we can preserve for some winter,
1: amit el lehet tenni télire,
0: and your ancestors were doing,
1: az őseitek ezt csinálták,
0: they're like carrots. All the root fruits are vegetables. And different kinds of pumpkins.
1: Különböző tökfélék,
0: and the seeds.
1: Magok.
0: And so many things was preserved.
1: Ami eltartható.
0: People say me that in Europe was also not that much consuming the meat.
1: Azt mondták nekem, hogy Európában se adtak régen annyi húst.
0: This big meat began more eating after the Second World War.
1: A második világháború után kezdődött ez a húsevés.
0: First World War and Second World War between.
1: Az első és második között.
0: And there they created one name.
1: Van egy név.
0: And that's this name they created, high society.
1: A magas társadalom, felső társadalom.
0: And what means the high society?
1: Mit jelent az, hogy high society?
0: Oh, they have money.
1: Felső társaság.
0: They
1: felső
0: only pénzük. Drink alcohol.
1: Pénzük van,
0: iszlam. A meat. And this other potato is nothing.
1: A krumpli semmi.
0: And this is a high society.
1: Ez a felső tízezer.
0: And everybody want to eat meat.
1: Mindenki húst akar.
0: But they cannot because it's very expensive.
1: De nem tudnak, mert drága.
0: And now they made so much meat, so it is cheaper than a vegetable.
1: De most meg már annyit állítanak elő, hogy
0: so this is another reason that people are eating meat.
1: Olcsóbb, mint a zöldség, ezért is esznek az emberek.
0: So try to dry fruits.
1: Próbáld
0: dry vegetables.
1: Szárított gyümölcsöket, szárított zöldséget.
0: We have in India also big problem.
1: Indiában is sok a gond.
0: Don't think that India is still holy.
1: Ne gondold, hogy az még mindig szent.
0: Yes, India is a holy, very holy.
1: Nagyon szent.
0: And the India is a spot on this earth is a very holy.
1: Ez egy olyan hely az földön, ami szent.
0: But not the people.
1: De nem az emberek.
0: That's it.
1: Ez az.
0: This college is a very beautiful, very good.
1: Ez az iskola nagyon jó.
0: But now who is here living and doing, that is a different.
1: De aki itt él, mit csinál?
0: And now so the Indians, they are talking about a high society.
1: Most az indiaiak is a felső tízezerről beszélnek.
0: Now you people are not using the what is called here this for dying, hanging up, tie, yes?
1: Nem használjátok az akasztást.
0: This is a creation. Kravata is good, but tie is not good.
1: Nyakkendő jó.
0: So all Indians and their schools and everywhere they have to have a tie.
1: A Indiában mindenhol nyakkendőt hordanak.
0: And our school in Europe, I see here, little children, they are not going with the tie.
1: Itt Európában nem hordanak nyakkendőt a gyerekek az iskolában.
0: So I tell also Indians,
1: mondom az indiaiaknak,
0: someone who have eaten and throw it, that you are eating all.
1: Amit valaki evett és kidobott, azt teszitek meg.
0: It is unbelievable.
1: Hihetetlen.
0: They are so blind.
1: Olyan vakok.
0: It's not that India.
1: Nem az az India.
0: Not that people.
1: Nem azok az emberek.
0: And at home, maybe parents don't want them to eat meat and this. So they just go for a walking and they go to the meat restaurant.
1: Hogyha a szülők nem akarják, hogy húst tegyenek, akkor elmegy az étterembe és ott teszik.

0: tenyésztenek és eladják Kínának.
1: Therefore don't breed poor dogs, okay?
0: Ezért ne tenyészt kutyát.
1: Because maybe what they are learning in the see in the Facebook, maybe they begin in Hungary.
0: Lehet, hogy látják a Facebookon és Magyarországon is majd kezdik.
1: Yes. Who knows?
0: Ki tudja.
1: This is how the cancer is going.
0: Így terjed a rák.
1: Therefore, please try to make your own dry fruits, vegetables.
0: Csináljatok saját szárított gyümölcsöt, zöldséget.
1: We can make from the good corns, corn, any kind of corn, we can make nice flowers, and we can make some different kind of homemade things, and we can preserve them, sometime eat this, sometime that.
0: Gabonából, kukoricából jó lisztet lehet csinálni, házi dolgokat azt el lehet tartani.
1: And in that Boston, all doctors say don't eat any sugar. Sugar is one of the cause of the cancer.
0: Bostonban az összes orvos azt mondta, hogy semmi cukrot ne egyél, mert az a rák oka.
1: He's telling, yes, yes, Swami, you can talk as much as you like.
0: És ott megy, láthatjátok a Family Frost autó, azt mondja, Swamiji, beszélhetsz, amit akarsz.
1: All are listening, but when this will open gate.
0: Az mindenki figyel, de mikor az kinyitja az ajtót.
1: So, it is our weakness.
0: Ez a mi gyengeségünk.
1: Humans have more weakness than any.
0: Az embernek több a
1: gyengesége, and that is our eating
0: mint bárkinek, és ez az evés.
1: Yeah. Even our house pet are spoiled.
0: A házi állat.
1: Because of the our weakness.
0: És a mi gyengeségünk miatt.
1: So again we are coming, not only potatoes or something, we shall cook different things.
0: Ne csak krumplit főzzünk, mást is.
1: And that's why I said that when we have big seminars in a small village,
0: kis faluban,
1: in this time of the season,
0: ebben az évszakban,
1: we can request the farmers,
0: megkérhetjük a földműveseket, and
1: because there is so much vegetable they can't eat.
0: Mert annyi zöldség van, hogy nem tudják.
1: So they are feeding the pigs.
0: A disznókkal etetik fel.
1: And eat the pigs. So maybe we get these vegetables.
0: Akkor megkaphatnánk ezeket a zöldségeket.
1: At the same time I can tell you,
0: azt is elmondhatom,
1: that who came to India, you know, to Rajasthan,
0: aki Indiába jön,
1: in Jordan,
0: Jada.
1: We bought the Jordan land, it is about 600 hectares.
0: Körülbelül 600 hektár jordani terület.
1: 600-700 hectares land.
0: 600-700 hektár.
1: And since the day when we bought the land, there is no any more pesticide.
0: És mióta azt megvettük, semmi növényvédőszer nincs.
1: And our trees.
0: És a fák.
1: Bushes, everything.
0: Bokrok, minden.
1: So there is a different kind of vegetables we are using, drying.
0: Másféle zöldségek vannak ott.
1: And this is only that vegetable which is still not sprayed.
0: Olyan zöldség, amit nem permeteznek.
1: That's also in the forest bush.
0: Az erdőben is, a bokrokon.
1: So last year we had this in a vape, in a Strilki, you remember?
0: Múlt évben Strilkiben emlékeztek.
1: And people like it.
0: Szeretik,
1: it was good.
0: Az emberek.
1: So this year I brought again for you something.
0: Megint hoztam nektek valamit idén is.
1: I went for only 1 week to India, some work I had to do.
0: Egy hétre mentem csak Indiában, volt ott egy munka.
1: And Mansa Devi said, only take 2 dress and your toothbrush and that's all, why you need to carry your luggage.
0: Mansa Devi azt mondta, vigyél 2 ruhát meg a fogkefét, minek csomag.
1: Because I have in Delhi ashram, I have Vienna ashram, I have Jaipur ashram, everywhere I have what I need.
0: Mert hogy az ashramokban, Delhiben, Bécsben, mindenhol megvan, amire szükségem van.
1: I said, okay.
0: Azt mondtam, rendben.
1: But then I was thinking.
0: Aztán gondolkozni
1: kezdtem. And can you imagine I took 2 empty suitcases?
0: 2 üres bőrön.
1: Inside was the soya capsules, you make it for the our

0: homeopathics, herbs, herbals, herbals.
1: Homeopátiás kapszulák voltak.
0: Because they are made from soya, not from animals.
1: Szójából csinálják a kapszulát, és nem állati
0: eredetű. And our Pushpa in Jordan, she's taking care of the beautiful garden with the organic everything.
1: Jordanban Pushpának egy szép kertje van.
0: So they are so much.
1: Ilyen nagyok.
0: Half kilo.
1: Fél kilo.
0: So much, but half kilo. So I put all in my two suitcases, and they, when they were visiting, they said, "Swamiji, so little." I said, "Yes, it's good."
1: Betettem a két börönbe, azt kérdezték, ilyen
0: kevés. I'm bringing the air from Europe for India.
1: A levegőn keresztül viszem
0: the
1: Európa.
0: Good, India. Clean air for New Delhi from Vienna.
1: Levegőt viszek.
0: So back I brought it 60 kilos. Or more.
1: Kiló, hoztam vissza, vagy többet.
0: And Mansadevi was looking.
1: Így néztem Mansadevi.
0: So I, anyhow, I brought it this and we are now making mixing and you can use it, have it.
1: Most használhatjátok.
0: So you create please yourself your few months good food.
1: Néhány,
0: I don't know how, but you have to.
1: Néhány hónap alatt jó ételt csináljatok, nem tudom.
0: And if you don't know, then we can, I can tell you.
1: Ha nem tudjátok, majd megmondom.
0: You can from the different grains.
1: Különböző magok, gabonák.
0: Yeah. For example, you know the chickpeas, what we call the chana.
1: Ja, a szójabab. Csicseri borsó, csicseri.
0: And that we can make few different kind of variety for a food.
1: Különböző fajtákat bele lehet tenni az ételbe.
0: Only from that.
1: Csak azt.
0: So like different things we can learn, okay?
1: Különböző dolgokat megtanulhatunk.
0: And if you can get the organic corn.
1: Hogyha tudtok hozzájutni bio.
0: Then we can make three different kinds of varieties for food from this corn.
1: Háromfélét gabonát lehet beletenni az ételbe.
0: So we have many, many from our Europe, you know, from here.
1: Innen Európából.
0: And you can have every day different dish.
1: Minden nap más étel.
0: At least you have 10 different dishes.
1: Legalább 10 különböző étel.
0: 10 to 15.
1: 10-15.
0: So if you eat two kind of variety, twice a month.
1: Ha kétfélét eszel, kétszer egy
0: hónapban. Or let's say three times a month.
1: Vagy háromszor.
0: That's not too much.
1: Az nem túl sok.
0: That's healthy.
1: Egészséges.
0: Homemade, yourself.
1: Otthon készült.
0: Buy the vegetables, dry the vegetables, these clean everything.
1: Szárítsd a zöldségeket.
0: Dry vegetable is better than frozen.
1: A szárított zöldség jobb, mint a fagyasztott.
0: Yes. And also you don't need to consume the electricity.
1: És akkor nem fogyasztasz áramot.
0: For your freezing.
1: A fagyasztóhoz.
0: So we have so many good beans here.
1: Olyan sok jó babféle van.
0: Really. Sometimes I'm wondering that how much variety of the food is here in Europe than in India.
1: És néha csodálkozom, hogy itt többféle étel van, mint Indiában.
0: But we didn't learn, we forgotten.
1: De elfelejtettük.
0: And those our grandmothers died already.
1: És meghalt már nagymama.
0: Otherwise they would have told us.
1: Különben megmondta, megmondaná.
0: And best herbs you have here.
1: És a legjobb gyógynövények itt
0: van. In the forest of the Czech, Slovakia, Austria, everywhere.
1: Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában minden.
0: There are some people who are collecting many different herbs.
1: Vannak, akik gyűjtik a gyógynövényeket.
0: But we forgotten.
1: De elfelejtettük.
0: We have here some people, they are very good and we can ask them to give them, give us write and give us a piece of paper that we can collect or someone can collect and we can buy from that.
1: Vannak emberek, akik leírhatják, vagy ők gyűjtik, és tőlük vesszük meg.
0: But no. your tongue is spoiled towards the junk food.
1: De hát a nyelvedet tönkretette a szemét.
0: And that junk food is remaining in the body.
1: És az pedig benne marad a testben.
0: Better not to eat 2 days anything.
1: Jobb, hogyha 2 napig semmit nem eszel.
0: But don't eat junk foods.
1: De ne egyél junk foodot.
0: That is about it.
1: Erről
0: so thank you for this good question.
1: Köszönöm ezt a jó kérdést.
0: We will tell there is one person called beloved master.
1: Aki az attól, aki azt mondja, hogy kedves mester, szeretett mester.
0: So the wheats have more than 40% gluten.
1: A gabonában 40%-kal több glutén van.
0: And this damages our intestine.
1: És ez tönkreteszi a
0: belünket. And cause the diseases.
1: Betegségeket okoz.
0: Hari Om Tatsat. I spoiled your appetite.
1: Most elrontottam az étvágyatokat.
0: I hope today potato is not cooked.
1: Remélem, manapság nem krumplit főztek.
0: In 1978 or 80, in between these 2 years, yeah?
1: 78-80 között.
0: There was one person developed one machine.
1: Volt egy ember, aki egy gépet kifejlesztett.
0: And he said that when you cut the potatoes,
1: mikor felvágod a krumplit,
0: or other roots,
1: vagy más gyökeret,
0: they are crying.
1: Az sír.
0: And so, this machine,
1: ez a gép,
0: they brought near the potato, and they had some kind of machine, so it's giving the resonance, like a crying.
1: Ami rezonanciát ad, mint a sírás.
0: And knife coming closer,
1: közel megy a krumplihoz a kés,
0: is that the vibration,
1: van egy vibráció,
0: and sound like screaming,
1: mint egy csikoltás.
0: And when it's cutting, it's unbelievable how much this potato is crying, screaming.
1: És mikor felvágják, hihetetlenül csikoltozik az a krumpli.
0: Next day,
1: másnap,
0: in Vienna there's a beautiful Nash market.
1: Bécsben a Nash markton.
0: And no one buys potatoes.
1: Senki nem vett krumplit.
0: It took few months or weeks. Many people didn't want to buy the potatoes.
1: Sokan nem akartak krumplit.
0: The potato company was bankrupt nearly. So they made then more advertising about potato chips and this and that and that.
1: Hirdetni kezdték a chipset.
0: The same machine.
1: Ugyanaz a gép.
0: They coming near the plant.
1: Közel megy egy növényhez.
0: You go with the knife.
1: Mész a késsel.
0: Is making screaming.
1: Sír.
0: So it is said maybe because it's a metal.
1: Lehet a fém miatt.
0: So they made a like a knife from the wood.
1: Csináltak fából kést.
0: And came to near.
1: Oda vitték közel.
0: The same sound.
1: Ugyanaz a hang lett.
0: And then one came with the water can.
1: Aztán jött valaki egy
0: öntözőkannával
1: a növényhez.
0: And plant was so happy.
1: Olyan boldog volt a növény.
0: Because you are bringing the water.
1: Mert vizet hozott.
0: So that machine they did not provide to in any shop anymore.
1: Már a sehol nem lehet kapni azt a gépet.
0: So everything in the life, our planet is called living planet.
1: A bolygónkat úgy hívjuk élő bolygó.
0: So what to do?
1: Mit tegyünk?
0: So someone who don't want to do all this,
1: aki nem akar,
0: then take the from the Surya Narayan.
1: Aki nem akarja mindezt tenni, akkor a Surya Narayanból.
0: There are many.
1: Sokan vannak.
0: There is one lady, one person.
1: Van egy ember.
0: Nearby our ashram, our Rajasthan.
1: Rajasthanban.
0: Border of the Gujarat and Rajasthan.
1: Gujarat határán.
0: There is a big temple of the Amba, Mother Amba, Devi, Shakti.
1: Amba anyának van ott egy nagy temploma.
0: And when the Shakti, she died.
1: Mikor Shakti meghalt.
0: The story is very long, I will not tell you.
1: Hosszú történet, nem mondom el.
0: So Shiva was very, very, very sad.
1: Nagyon szomorú volt Shiva.
0: Because Shakti, that was the first and the Shiva from this creation.
1: Mert Shakti és Shiva volt az első ebben a teremtésben.
0: So when she got the information that Shakti died,
1: megtudta, hogy Shakti meghalt.
0: Shiva was very, very sad.
1: Shiva nagyon elszomorodott.
0: He took Shakti on his shoulder.
1: Satit a vállára vette.
0: And he disappeared in the universe.
1: És eltűnt a térben.
0: Ages and ages.
1: Korszakokra.
0: Now Brahma, Vishnu and all other devas, Indras, all were very sad.
1: Brahma, Vishnu és a többi déva nagyon elszomorodott.
0: Because without Shakti, nothing is there.
1: Mert Shakti nélkül semmi nincs.
0: And Shiva must come back.
1: Shivának vissza kell jöjjön.
0: But he disappeared.
1: De eltűnt.
0: How to bring the Shiva back?
1: Hogy hozzuk vissza Shivát?
0: That attachment of the Shiva was so much.
1: Olyan nagy volt Shiva ragaszkodása.
0: So even the Shiva has attachment, why we not have?
1: Hogyha a Shiva is így ragaszkodik, okay? Akkor mi miért nem?
0: So be happy, enjoy, you have attachment, okay?
1: Élvezd a ragaszkodást.
0: But love is a love.
1: De a szeretet az szeretet.
0: So Shiva loved the Shakti.
1: Shiva szerette Shakti.
0: So over here on his shoulder.
1: A vállán.
0: In the space.
1: A térben.
0: Brahma came to Vishnu.
1: Brahma elment Vishnuhoz.
0: And other many goddess.
1: S a többi.
0: Said Vishnu, please. Do something and bring the Shiva back.
1: Vishnu, kérlek, tégy valamit és hozz vissza.
0: And they asked what happened everything.
1: Elmondták, mi történt.
0: Said, well, the Sati suicide.
1: Sati öngyilkos lett.
0: And Shiva took it and disappeared.
1: Shiva elvitte és eltűnt.
0: Vishnu, where is Shiva?
1: Vishnu, hol van
0: so
1: Shiva?
0: So he's in the Brahmaloka somewhere.
1: Valahol a Brahmalokában.
0: Please.
1: Kérlek.
0: Only because the attachment of the Shakti, the Shiva cannot, he will not come down.
1: Csak a ragaszkodás miatt nem jön le Shiva.
0: Then Vishnu, his Sudarshan Chakra.
1: Akkor Vishnu a Sudarshan Chakrájával.
0: And he sends his Sudarshan Chakra.
1: Elküldte.
0: To the Shivas.
1: Shivához.
0: And he said to Chakras, shape the Parvati's body in many pieces.
1: Azt mondta a csakrának, sok kis darabra
0: suddenly Shiva will be free.
1: Sati testét felszabadul Shiva.
0: And so the Parvati, the Shakti's body was shaped or cut it this by Sudarshan Chakra 52 pieces.
1: Sati testét a Sudarshan Chakra 52 darabra metélt.
0: And where the mother Shakti's body, where it fall everywhere.
1: És ahova leesett Shakti anya test darabja.
0: That place we call Shakti Pitha.
1: Azt hívjuk úgy, hogy Shakti Pitha.
0: Shakti Pitha means the place.
1: Azt hívjuk hely.
0: Holy place.
1: Szent hely.
0: And so in many, many different places in mountains or somewhere, still people are worshipping.
1: Sok helyen a hegyekben még mindig imádják.
0: So that place between Gujarat, Rajasthan nearby.
1: Gujarat és Rajasthan között az a hely.
0: So there is a place called Amba, the mother Amba.
1: Amba, anya nevű hely.
0: And there her heart fall down.
1: Oda esett a szíve.
0: And on that hill, where mother Amba's Shakti, mother Shakti's heart is there.
1: Ahol Shakti szíve van.
0: There is a divine light.
1: Ott van egy isteni fény.
0: Many, many ages. The light is there. And people are going and worshipping.
1: Hosszú idő óta ott van az a fény, és imádják az emberek.
0: If you want to see, we go and we will show you.
1: Ha akartok, elmegyünk, és megmutatunk.
0: We will show you that place where the Shakti's heart was.
1: Az a hely, ahol a Shakti szíve volt.
0: Of course, we can't see.
1: Nem látjuk.
0: But holy light is there.
1: De ott a szent fény.
0: Worshipping.
1: Imádni.
0: So, there is one man,
1: van egy ember,
0: was it sadhu or whatever it is,
1: sadhu, yes,
0: and he got darshan,
1: dalsanyja volt.
0: He's living somewhere in the cave down in the mountain.
1: Ott egy barlangban él azon a hegyen.
0: And he became as a Shakti.
1: Olyan lett, mint Shakti.
0: Now he's dressing like woman.
1: Úgy öltözik, mint egy nő.
0: He have also the, I know in his nose, what they call something that the ladies are doing.
1: Az órát is úgy, mint a nők.
0: All the ladies doing, boys you don't do, okay? Otherwise they will take you to the Shakti.
1: Mert különben Shaktinak neveznek.
0: So everything, see, all bangle and everything.
1: Karkötő minden.
0: And she's very thin.
1: Nagyon vékony ember.
0: We don't know how old is.
1: Nem tudjuk hány éves.
0: But really does not eat, drink anything.
1: De valóban semmit nem eszik és iszik.
0: For 1 month they kept in one room.
1: Egy hónapot egy szobában.
0: There was cameras.
1: Volt kamera.
0: Scientist.
1: Tudósok.
0: Everything if he's eating or not.
1: Eszik-e valamit, vizsgálták.
0: Or drinking or not.
1: Iszik-e valamit, vizsgálták.
0: Yes, that's right.
1: Az úgy jó.
0: So that no, she doesn't eat, she doesn't drink.
1: Nem evett, nem ivott.
0: And when there are festivals, she's dancing with them.
1: Mikor ünnep volt, táncolt.
0: And of course, everyone worship her or him as a holy.
1: Imádták őt, mint szentet.
0: And also, she does not have stool.
1: Nem is
0: toilet.
1: Volt széklete.
0: We can go and see.
1: Megnézhetjük.
0: It is something that is called then no more meat and alcohol and nothing. Hari Om Tatsat.
1: Akkor semmi hús meg alkohol, Hari Om Tatsat.
0: So that in within her is the heart of this Shakti.
1: Ő benne Shakti szíve van.
0: So there are people like this still. There are.
1: Vannak ilyen emberek.
0: The Mother Earth will not lose the seed.
1: A föld anya nem veszti el a magot.
0: Even many, many years there is no rain.
1: Ha sok évig,
0: the Mother Earth will preserve the seeds.
1: Nincs eső, akkor is megőrzi a föld anya a magot.
0: Of these holy saints.
1: A ezeknek a szenteknek a magját.
0: So there are maybe in many, many other countries, I don't know.
1: Sok más ország is lehet.
0: So that is about that Shiva and this Shakti's power.
1: Ez Shakti és Shiva erejéről szól.
0: Of course, I think you cannot go that close, you cannot touch.
1: Nem szabad közel menni, megérinteni.
0: I have seen only in the video.
1: Én csak a videót láttam.
0: I have heard.
1: És hallottam.
0: And I was there.
1: Ott voltam.
0: But I had no interest to go to her cave or there.
1: De
0: I had no time.
1: Nem volt időm, nem érdekelt, hogy a barlangjához elmegyek.
0: But now I think I should go and have her darshan.
1: De azt gondolom, most oda kéne mennem, és darshan legyen.
0: So should we do?
1: Csináljuk.
0: Who would like to go?
1: Ki szeretne?
0: No, yes, yes. This, we don't know when she disappears.
1: Nem tudjuk, mikor fog eltűnni.
0: Disappear means die.
1: Azt jelenti meghal.
0: Or we don't know.
1: Vagy nem tudjuk.
0: And we don't know if she will be there.
1: Nem tudjuk, ott lesz-e még.
0: Or if she will come, appear out, we will come. But when I come, she will come. She must come.
1: De hogyha én megyek, akkor kell jöjjön ő is.
0: Sure, she will come.
1: Biztos jön.
0: So when I come and sit there,
1: ha én ott ülök,
0: slowly, slowly she will come in.
1: Lassacskán ki fog jönni.
0: So this is Holy Mother, very divine.
1: Szent anya, nagyon szent. Isten.
0: Divine, because that is called a pure Shakti light.
1: Ez a tiszta Shakti fény.
0: That is. Okay. So there are many, many in Himalaya. There is many people going. We have in Khatu ashram, Divine Mother statue.
1: Khatu ashramban az isteni anya szobor.
0: That Shakti is, made the temple there for on her name.
1: Ott az ő neki van egy temploma.
0: And that is called the Kamiksha Devi.
1: Így hívják.
0: And so there is a a body of her, the womb of the mother.
1: Az anya mi?
0: Yeah. Hari Om.

0: mount of potatoes.
1: És jó lenne különböző zöldségeket enni és kevesebb krumplit.
0: So now the people that mostly they are concentrating on the potatoes.
1: Manapság az emberek a krumplira fókuszálnak.
0: Easy to buy.
1: Könnyű megvenni.
0: Easy to boil.
1: Könnyű megfőzni.
0: Peel it and put salt on it.
1: Csak meghámozod, megsózod.
0: And the butter on it, that's all.
1: Kis vaj rá és kész.
0: Or polenta. The corn.
1: Ja, vagy kukorica, kása.
0: I think potatoes is not in that way healthy.
1: Azt hiszem, hogy ilyen mértékben nem egészséges a burgonya.
0: Once a week, once in two weeks potatoes is okay.
1: Hetente, két hetente egyszer az jó.
0: In that conference talk,
1: konferencia beszédben,
0: one was telling also the potatoes can be the cause of the cancers.
1: Valaki azt is mondta, hogy a burgonya az a rák oka lehet.
0: And because too much all these chemicals.
1: A túl sok vegyi anyag, növényvédőszer.
0: The ureas. Is a powder inside.
1: Ez a por, ami benne van.
0: When they spray on over on the leaves or on the plant.
1: Mikor a leveleket permetezik vagy a növény?
0: It remains for a while and then with the rain and
1: egy ideig rajta marad, aztán az eső lemossa.
0: But when it's rain and gives the water and so on, it's intensively it's collecting there.
1: És az ott összegyűlik.
0: The organic. Now you are going on, yes?
1: Most mehet.
0: And so, good organic food we can have there on that ground where there is no underground water flows from the neighbor farms.
1: Ott lehet jó bio ételt termeszteni, ahol a talajvíz nem folyik be a szomszéd telekről.
0: It's good is that you have somewhere a land near the hill.
1: Olyan az jó, ha dombtetőn van.
0: And the forest.
1: És erdő.
0: So there is water coming from forest, is coming real pure clean rain water there.
1: Hogyha az erdőből jön a talajvíz, az tényleg tiszta víz.
0: Otherwise, from the farm which is little higher than your field, then this all pesticide water goes in the our field, so there is no organic.
1: Egyébként, ha magasabban levő területen növényvédőszert használnak, az átfolyik a te területedre, és akkor az már nem lesz bio.
0: They say that if you use the pesticide, the urea we call,
1: hogyha növényvédőszert használunk,
0: then if once you give it, then it takes 10 to 15 years to purify again that earth.
1: 10-15 évbe telik, míg megtisztul a talaj.
0: So there is a question also why the vegetarian also gets so many cancers now.
1: Az is kérdés, hogy a vegetáriusok miért kapnak rákot.
0: When one is hungry,
1: ha valaki éhes,
0: we say doesn't matter, I eat today.
1: Akkor eszek.
0: Another thing is that unfortunately in this time of this time that I think 98% or 96% people are consuming meat now.
1: Az emberek 98-96%-a húst teszik.
0: There are two things.
1: Két dolog.
0: one what we call the sin.
1: Az egyik, amit bűnnek nevezünk.
0: So what is the sin?
1: Mi a bűn?
0: Sin is that which creatures, beautiful creatures are there.
1: Szép, gyönyörű élőlények.
0: Even your dog.
1: Például a kutyád.
0: So all these dogs, cows, rabbits, etc.
1: Kutyák, tehenek, nyulak, minden.
0: And many people they are torturing in which way is not good.
1: És ahogy kínozzák ezeket, az nem jó.
0: If you kill once, okay. We will little bit, is not okay, but at least that this animal doesn't suffer so much.
1: Ha egyszerre megölöd, legalább nem szenved annyit. Az sincs rendben, de legalább nem szenved annyit.
0: But torturing them, what they call halál.
1: Úgy, amit a halálnak hívnak az arabok.
0: Is a pain. Is a pain.
1: And szenvedés.
0: The pain is the sin.
1: Az bűn, a szenvedés.
0: So better not to, how do you call the breed your animals?
1: Jobb, ha nem tenyésztünk állatot.
0: So if we don't have a breed of our any animals, then we are not selling.
1: Ha nem tenyésztünk állatot, nem is adjuk el.
0: So one who is breeding them animals,
1: aki tenyészt állatot,
0: and then who is selling them,
1: aki eladja őket,
0: and who is killing them,
1: aki megöli,
0: all they are getting together this karma.
1: Mindezeknek eljut ez a karma.
0: And more mostly gets this sin who will eat them.
1: De leginkább az a bűnös, aki megeszi.
0: If no one will eat,
1: ha senki nem enne,
0: why should I kill?
1: Minek ölnék meg?
0: So, in that way, in this generation, it's very difficult to be born again.
1: Nagyon nehéz dolog újjászületni ebbe a generációba.
0: This is a question. Better to stay in the sukshma loka.
1: Jobb a sukshma lokában maradni.
0: And we will create a good sukshma loka, there is no pollution.
1: És jó sukshma lokát hozunk létre, ott nincs szennyezés.
0: So people are thinking go on the moon.
1: Az emberek gondolkodnak, menjünk a holdra.
0: But we will not go to the moon.
1: De nem megyünk a holdra.
0: We will go to that lokas where all there is no any border.
1: Arra a lókára menjünk, ahol nincs határ.
0: And very happy, this only soul is there.
1: Csak a lélek van ott.
0: Yeah.
1: Boldogan.
0: That's why it is someone said.
1: Valaki azt mondta.
0: There is one song which is a.
1: Van egy dal.
0: Well, song from by Mirabai, you know.
1: Mirabai.
0: Do you know the Holy Mother Mira?
1: Tudjátok, a Szent Mira.
0: I don't know exactly her bhajan very much.
1: Tudom pontosan ezt a bhajan.
0: But she said in her bhajan to the Krishna, or to the God.
1: Így fordul Krishnához a bhajanban.
0: Why you gave me the birth?
1: Minek adtál nekem születést?
0: And then it's a very painful bhajan, but she's singing.
1: Nagyon fájdalmas bhajan ez.
0: So if I would not be here, I will not suffer.
1: Ha nem lennék itt, nem szenvednék.
0: I will not hear, my mother will not suffer.
1: Az anyám sem szenvedett volna, ha nem lennék.
0: Etc. etc. So, in the creation,
1: teremtésben,
0: it is said, unfortunately, jeev jeev bakshate. The life eats life. So there are some creatures, they only eat the animals. And they don't eat the dead body or dead meat.
1: Csak állatokat esznek, és halottat nem.
0: They will eat them, the life animal.
1: Csak élő.
0: like the cats, the tigers.
1: Mint a tiger is.
0: And some, if you give, after dead body may meat is 2-3 days lying, will not eat.
1: Ha 2-3 éves dögöt adsz neki, nem eszi meg.
0: The, the, as a house pet,
1: a házi macska,
0: animals, tigers, lions, etc.
1: Tigris, oroszlán.
0: They have no chance to go anywhere.
1: Nincs módjuk bárhova menni.
0: So they are feeding with the meat.
1: Húst esznek.
0: Which is maybe few days old.
1: Lehet, hogy néhány napos már.
0: So that is a situation of condition of those cats, which is as a pet, tiger and lions and this and that.
1: Ez a házi állatként tartott macskák, tigrisek, oroszlánok állapot.
0: They are exactly like we now humans.
1: Pont úgy vannak, mint mi emberek.
0: We are eating now in the factories, the companies, where they are making different kind of food.
1: A gyárban, ahol az ételt előállítják.
0: There is something from the killed animals.
1: Ott van valami a megölt állatból.
0: In different forms.
1: Különböző formákban.
0: So that also, we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: So when we don't know,
1: ha nem tudjuk,
0: then I think, only I think, please.
1: Azt gondolom, csak gondolom.
0: May you can give me some other choice.
1: Lehet, hogy más választás van.
0: So that you buy one nice bread.
1: Veszel egy jól kinéző kenyeret.
0: Little white bread or something.
1: És fehér kenyér.
0: And there is eggs inside.
1: És tojás van benne.
0: You buy these spaghettis.
1: A bagettet megveszed.
0: There is also animals, killed animals, fat and so on.
1: Abban is megölt állat zsiradéka lehet.
0: And we don't know.
1: És nem tudod.
0: So when we innocently we eat something.
1: Ártatlanul valamit eszünk.
0: And then God will say, you also eat.
1: És Isten meg azt mondja, te is ettél.
0: And I will say, no.
1: Én azt mondom, nem.
0: God, you can blame me, but I didn't eat.
1: Hiába hibáztatsz, nem ettem.
0: And said, you ate in hidden other food.
1: Rejtett formában etted a másféle ételt.
0: Then God is your mistake, not my mistake.
1: Akkor Isten ez a te hibád, nem az enyém.
0: Then God, you should clean my all my sin.
1: Akkor Isten, tisztíts ki ezt a bűnömet.
0: So I don't know. You give the after my lecture you can tell.
1: Lehet, megmondhatjátok majd az előadás után.
0: What to do?
1: Hogy mit tegyünk?
0: So in that maybe I'm asking only maybe, not sure, but
1: kérdezem,
0: maybe.
1: Kérdezem, lehetséges.
0: That will not be as a sin for us.
1: Hogy ez lehet, hogy nem bűn számít.
0: Because we did not know.
1: Mert nem tudtuk. Nem voltunk tudatában.
0: So this is a many in this Kali Yuga.
1: Ebben a Kali Yugában sok minden.
0: And then second is that we don't have a power.
1: Másodszor nincs hatalmunk, erőnk.
0: In some countries is a law that children must eat meat.
1: Vannak országok, ahol az a törvény, hogy a gyerekeknek kell enni húst.
0: And why these innocent children
1: ezek az ártatlan
0: that
1: gyerekek.
0: You are feeding them with the meat from, by law.
1: És a törvény írja elő, hogy hússal kell etetni.
0: So thanks to God that is still in India there is no law that children must eat.
1: Szerencsére Indiában még nincs ilyen törvény.
0: So better not to give a child.
1: That
0: you are getting your beautiful child and you are forcing them to eat meat.
1: Akkor jobb nem szülni gyereket, mert akkor hússal kell etetni.
0: So there once it was that like this, the many that they said, why the white skinned people doesn't growing the pollution of population.
1: Hogy miért nem növekszik a fehér ember létszáma?
0: Many, many, they don't want, they said, okay, we are now, but we will not have any children.
1: Sokan azt mondják, hogy jól vagyunk.
0: There was in one, written in the one magazine.
1: Jól vagyunk. Le volt írva egy újságban.
0: But we should get that kind of law somewhere where we can eat as we like.
1: Olyan törvénynek kellene lenni, hogy azt együnk, amit akarunk.
0: So I don't know in America if it's a law.
1: Nem tudom Amerikában, hogy van a törvény.
0: In America is all kind of law and there is no law.
1: Amerikában mindenféle törvény van és semmilyen törvény.
0: So in this way, I don't know, but in Europe there are some countries.
1: Európában vannak ilyen országok.
0: So we are talking about